Strauss egyik nagyszabású szimfonikus költeménye hangzott el az Opus 40-es Hősi élet. A kölni rádiózenekart Eva Ollikainen vezényelte. Strauss gyakran utal régebbi szimfonikus költeményeire és dalaira, és valószínű, hogy a Hősi élet megmintázásában a saját emlékei is ihlették. Johann Christoph Friedrich Bach kantátája szól.

Johann Christoph Friedrich Bach Pigmalion kantátáját hallottuk, szólót énekelt Harry van der Kamp. Ez a Bach fiú életében korán sem ért el olyan hírnevet, mint mondjuk Wilhelm Friedemann, Johann Christian vagy Carl Philipp Emanuel, de azért, amint hallhatták, nagyon szép zenéket komponált. Most Mozart G-dur kvartettje szól.

Mozart G-dur kvartettjét az Harmony Universal együttes adta elő. A vonós négyes legnagyobb mestere Haydn volt, és ezt jól tudta Mozart is, tiszteletét az idősebb barát iránt egy ciklussal fejezte ki, tehát Haydnnek ajánlotta ezt a darabot is. Richard Strauss reggel című dala következik.

Ria Strauss reggel című dalát Christian Stottin énekelte, Joseph Brain zongorázott. Hans von Bülow, Ria Strauss mentora felfedezője volt, és amikor az első zongoradarabjait meghallotta, akkor igen lesújtó nyilatkozatot tett, pedig hát ő vette magához Strauss-t a Meiningeni zenekarhoz. Most egy zongoramű szól Strauss-tól.

Strauss Opus 3-as fiatalkori zongoradarabját Ludmila Angelov játszotta. Említettem, hogy Bülow, amikor meghallgatta ezeket a zongoraműveket, azt mondta, hogy Strauss zongoradarabjai egyáltalán nem tetszenek, nélkülözik az ifjú ihletet, fantázia dolgában Lachner egy Chopin hozzá képest. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Maribor Szlovénia második legnagyobb városa, az ország északkeleti részén, a Dráva folyópartján fekszik. A város történelme a középkorig nyúlik vissza, és hosszú ideig nagyon fontos kereskedelmi központ volt a Habsburg birodalomban. A város kulturális élete mindig is élénk volt, színházak, fesztiválok és zenei rendezvények sora várja most is az érdeklődőket egész évben. 2012-ben egyébként Maribor viselte az Európa Kulturális Fővárosa címet. A város szülötte Uros Krek a 12 fokúságot nagyon szívesen elegyíti a szlovén népzenével, ezt olvastam róla, szimfoniettája szól.

Uros Krek szimfoniettáját játszotta a szlovén rádiózenekar vezényelt Rossen Milanov. A szlovén zene egyik ismert alakja volt a nem is olyan rég elhunyt Uros Krek, aki sokáig a Ljubljanai rádió munkatársaként is dolgozott. Maurice Ravel 1914-ben komponált Ámol triójával folytatjuk a notturnót.

Maurice Ravel Amol trióját a Mitras trió adta elő. A zeneszerző reménykedett, hogy behívják katonának az első világháborúban. Nagyon gyorsan dolgozott a darabján, egy levélben azt írta, hogy 5 hét alatt 5 hónap munkáját végezte el. Aztán mégse hívták be. Következő zeneszerzőnk Johann Stadelmeier.

Ave Maristella, Johann Stadelmayer kórusművét a Grazie Capella Nova előadásában hallottuk. A most felcsendülő zeneszerzőjét kétszer keresztelték meg. Az első keresztelés után a bába azt hitte, hogy a gyenge szervezet nem is éli meg a másnapot. Vivaldiról beszélek, akitől a Kakukk koncertót halljuk Elizabeth Wolff is szólójával.

Antonio Vivaldi Ádor koncertója, Kakukk melléknevet viselő versenymű hangzott el Elizabeth Wolff is, és az Ausztrál Brandenburg zenekar előadásában Paul Dyer vezényletével. Vivaldit édesapja tanította hegedülésre, aki akkoriban a kor legkiválóbb hegedűjátékosának számított. Schubert B-dur empromptüjét játssza Ilse Graubina.

Schubert B-dur impromptüjét Ilse Graubina játszotta. A szót, a műfajt egyébként Jan Václav Voržišek találta ki, az ő zongora ciklusa 1822-ben jelent meg, és formája, mondani valója ezeknek az impromptüknek erősen hatott Schubertre. Johann Gabriel Mahler 4. szimfóniáját halljuk.

Johann Gabriel Méder negyedik szimfóniáját játszotta a Holland Rádió kamarazenekara Anthony Halstead vezényletével. Santiago de Murcia szimfóniája következik most a Notturnóban. Nem tudjuk, hol és mikor született Murcia, az biztos, hogy Haydn születésének évében, 1732-ben halt meg.

Simone Valle Rotonda játszotta Santiago de Murcia két darabját. Murcia egyébként nagyon híres spanyol gitáros és zeneszerző volt, a gyűjteményét ma is előszeretettel használják. Ludwig Norman karmester is volt, Svédországban élt, a romantika korához tartozik. Két dalát halljuk.

Ludwig Norman két dala hangzott el, Virágok a völgyben és őszi dal. Ole Persson énekelt, Benko Kellundén zongorázott. Most Grieg két elégiáját hallgatjuk meg. Grieg abban a szerencsés helyzetben volt, hogy magáénak tudhatta szülővárosa legjobb zongoratanárát, aki nem volt más, mint az édesanyja.

Edward Grieg két elégiáját játszotta a CBC Vancouveri zenekara Mario Bernardi vezényletével. Ha nagyon tetszett, jegyezzék meg, hogy ez az Opus 34-es darab. Befejezésül pedig Domenico Scarlatti E-dur szonátáját hallgatjuk meg Ivetta Irka előadásában. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Papp Sándor és Németh Attila.

0: 6 óra. Híreink következnek.
1: Jó reggelt kívánok! A szerkesztő Berente Marian köszönti Önöket. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Az ülés kora délután Magyar Péter kormányfő napirend előtti felszólalásával kezdődik. Főként egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik mai ülésén a kormány. Egyeztetnek a korrupció felszámolásáról és a kórházi fertőzések ügyéről is. Szó lesz még emellett egy országos környezetvédelmi főhatóság felállításáról, az akkumulátoripar újraszabályozásáról, a MOHU koncesszió felülvizsgálatáról, valamint fakitermelési moratórium bevezetéséről. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. A MÁV közölte, hogy reggel minden érintett dunántúli vonalon megindult a menetrend szerinti közlekedés. Az oroszok folyamatos támadás sorozatot indítanak az ukrán hadsereg létesítményei ellen. Erről az orosz külügyminiszter tájékoztatta telefonon amerikai kollégáját. Szergej Lavrov emlékeztetett. Korábban arra kérték az Egyesült Államokat és a többi Kijevben jelenlévő országot, hogy menekítsék ki diplomatáikat és állampolgáraikat az ukrán fővárosból. Alig ért el előrelépést Ukrajna az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon a rakétavédelmi rendszerek gyártásának bővítéséről, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij szerint emiatt európai szövetségeseikkel igyekeznek megoldást találni. A politikus hozzátette, folytatják a megbeszéléseket Washingtonnal, és új diplomáciai intézkedésekre is számít Donald Trump amerikai elnöktől. Belgiumban még napokig tarthat az oltás, miután hatalmas tűz ütött ki tegnap Tübiz egyik ipari létesítményében. Egy 2000 négyzetméteres textilraktár gyulladt ki. Mivel mérgező, azbeszt részecskéket is tartalmazó füst került a levegőbe, a hatóságok arra kérték a közelben élőket, hogy maradjanak zárt térben. A település iskoláit bezárták. Itthon fiatal művészek veszik birtokba mától Veszprém belvárosát és kulturális intézményeit. A táncfesztivál kínálatában az irodalom és a filmművészet is helyet kap a táncelőadások mellett. Szombatig naponta 3-4 produkciót láthat a közönség. Esténként újra lezárják az autósok előtt a budapesti Pesti alsó rakpartot. Mától hétköznapokon este 6:30-tól másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják, míg hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az alsó rakpart. Az időjárásról. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Kedves hallgatóink, a pontos idő 6 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Műsorajánló.
2: A muzsikus legendák következő műsorában Alexis Weissenberg zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
3: Egy olyan koncerten ült, mintha egy boncoláson vett volna részt. Az előadás olyan volt, mint egy hideg, csillogó, hús brilliáns boncolása, amelyből minden élővért lelkiismeretesen kifacsartak.
2: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Dohnányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
4: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a hangmérnök Paddi Géza, valamint a zenei szerkesztő Csík Gabriella nevében is, a mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Evelyn és Fülöp nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Az Evelyn az Éva, francia és az angol Evelyn továbbképzése. Lehet még kelta vagy skót eredetű jelentése, kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű. A Fülöp pedig görög eredetű jelentése, lókedvelő. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz, SMS-t a muzsikáló reggel@radio.hu címre tudnak küldeni, vagy a 0630303160-as címre lehet SMS-t írni. Joseph Haydn 92. G-dur Oxford szimfóniájával indítjuk a zenehallgatást, amely 1789-ben keletkezett. A harmadik menüett tételt játssza most a Magyar Állami Hangversenyzenekar Lukács Ervin vezényletével.

Joseph Haydn numero 92-es G-dur Oxford szimfóniájának harmadik tételét játszotta a Magyar Állami Hangversenyzenekar Lukács Ervin vezényletével. Egyébként a szimfónia nevét onnan kapta, hogy Haydn 1791-ben az Oxfordi Egyetemen tiszteletbeli doktori címet vett át, és az ünnepségen ezt a ragyogó művet vezényelte. Ferdinand Hiller neve ma ritkábban hangzik el, pedig a 19. században egy tekintélyes zongorista, karmesteri zeneszerző volt, Mendelssohn és Schumann kortársa. Ámol zongora négyese, az Opus 133-as mű 1870-ben keletkezett, a romantikus kamarazene sűrű, szenvedélyes világába vezet. Most a zárótétel következik, az Allegro con fuoco, vagyis tüzes, lendületes befejezés. Olivier Trindl zongora művésszel és a Minget Quartet tagjaival hallgatjuk.

Ferdinand Hiller opusz 133-as ámol zongora négyesének negyedik tételét játszotta Oliver Trinel zongorán a Minget Quartet tagjaival. Egy hegedűs, egy mélyhegedűs, egy gordonkás játszott a kvártetből, és ugye mondtam, hogy Schumann, illetve Mendelssohn kortársa volt Ferdinand Hiller, hát valóban nagyjából két évben belül született a három nagy zeneszerző, de Ferdinand Hiller jóval túlélte kollégáit, zeneszerző társait, hiszen ő 1885-ben hunyt el. A zenehallgatást Georg Friedrich Händel 49-es Händel jegyzékszámú operájával, az Acis és Galateával folytatjuk. Ebből a szimfónia tétel szól, egy nyitó tétel. A London Early Opera játszik, csembaló játszik és vezényel Bridget Cunningham.

Ez volt Handel Acis és Galatea című kompozíciójából, a szimfónia a londoni Early Opera játszott, csembaló játszott és vezényelt Bridget Cunningham, ugye mindig egy ilyen álzárlat a darab vége felé, olyan, mint amikor behúzzák a kéziféket a pezsgő zenében, és akkor utána már kezdődik is az átvezetés az operához. Tulajdonképpen ezért is nem volt teljes zárlata a tételnek, hanem dominánson zárt. Händel után egy Budapesten is otthonra talált német romantikus szerző, Robert Folkman, vagy ahogy itt Budapesten nevezték, Folkman Robert zongoradarabja következik. A Barcarola eredetileg velencei csónakos vagy gondolás dal, ringó hullámzó lüktetésű zene, amelyben szinte lehet hallani az evezés egyenletes mozgását. Folkman hosszú ideig itt élt Pest-Budán, és a magyar zenei élet fontos szereplője lett, műveit Liszt és Brahms is nagyra tartotta. Zongorán Prunyi Ilona játszik.

0: Robert Folkman opusz 19 numero 2-es Barcarola című kompozícióját játszotta a Prúnyi Ilona zongorán. 6:58.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat május 26-án. 1926-ban, tehát pontosan 100 évvel ezelőtt ezen a napon született Miles Davis, a 20. századi jazz egyik legnagyobb hatású trombitása, rá még vissza fogunk térni a mai műsorban. Szeretném rajta kívül említeni Szabó Vilmos tuba művészt, aki 1940-ben ezen a napon született. Sajnos néhány évvel ezelőtt ő elhunyt, ő a rádiózenekar tubása volt, illetve a modern részfúvós együttesnek is alapító tagja és tubása. Nagyon nagy hatású tuba művész volt Magyarországon. Paul Zacher karmester 1999-ben hunyt el Bázelben ezen a napon, Horváth László klarinétos pedig 2022-ben. Akit még szeretnék kiemelni a mai nap évfordulósai közül, ő József Horowitz, ő is egyébként pont 100 évvel látta meg a napvilágot, Isten éltesse Gálvölgyi Jánost, illetve Magdalena Kozsanát, mind a ketten ma ünneplik a születésnapjukat. Néri Szent Fülöp pedig, aki Róma védőszentje volt, 79 évesen halt meg 1595-ben, Viktor Herbert 1924-ben 65 évesen, Tamási Áron 60 évvel ezelőtt hunyt el, 68 éves korában, és Orbán Otto pedig 2002-ben 66 évesen. Most folytatjuk a zenehallgatást. Az évfordulók után Moritz Moszkowski spanyol táncaiból hallunk két részletet. A londoni szimfonikus zenekart Ata Ulfo Arkenta vezényli.

Moritz Moszkowski öt spanyol tánca közül a negyedik és ötödik tétel hangzott el, ez utóbbi a Bolero volt. A londoni szimfonikus zenekart Ataulfo Argenta vezényelte. Most húvos kamara zene következik Leopold Kozeluchtól, a Harmonie Musik, a klasszikus korban fúvós együttest jelentett tulajdonképpen. Elsősorban oboák, klarinétok, fagottok és kürtök együttesét, de volt, hogy csatlakozott hozzájuk nagy bőgő is, amely udvari és szabadtéri alkalmakon is gyakran megszólalt. Kozeluch Mozart kortársa volt, és egy időben Bécs keresett komponistája, még udvari zeneszerzői posztot is betöltött. Az F-dur Harmonie Musik első tétele szól a budapesti fúvós együttes előadásában.

Leopold Kozeluh F-dor harmónia muzik zenéjéből az első tételt játszotta a Budapesti Fúvós Együttes. Most a romantikus balett irodalom egyik alapműve következik. Adolf Adam Rizel című balettjéből hallunk részletet. Ez a Grand Pas de Deux és a finálé a második felvonásból. A darab 1841-ben készült, illetve került színre Párizsban, és azóta is a klasszikus balett repertoár egyik próbaköve, illetve alapköve. Érdekesség, hogy a második felvonás az már nem egy falusi életkép, hanem túlvilági, holdfényes látomás. A mennyasszonyként meghalt lányok szellemei jelennek meg itt. Tehát a Grand Pas de Deux és a finálé szól, Jean Martinon vezényel a Párizsi Konzervatoire zenekara játszik.

Adolf Adam Giselle című balettjéből a Grand Pas de Deux és a finálé hangzott el a második felvonásból a Párizsi Konzervatoár zenekarától Jean Martinon vezényletével. Az ünnepi hétvége után rendkívül erős a tranzit forgalom, ezért szakaszos torlódásra kell készülni az M5-ös autópályán, a Budapest felé vezető oldalon Kecskemét térségében, a 85-ös és a 71-es kilométer között. A 470-es főúton Békés belterületén pedig egy személyautó villanyoszlopnak ütközött a 12-es kilométernél, forgalomkorlátozásra kell készülni. Balettzene után Vivaldi madárhangot idéző versenyművek következik, az Ádur koncertó mellékneve a kakukk. Vivaldi szerette a természet hangjait hangszeres gesztusokká alakítani, ugye a legjobb, hogyha a négy évszak madár hangjaira gondolunk, vagy akár a viharra, pásztori jelenetre. Ebben a versenyben a kakukk jellegzetes, ismétlődő motivuma tudja megadni a legkönnyebben felismerhető zenei ötletet, a londoni Régi Zene Akadémia zenekarát Christopher Hagwood vezényli.

0: Antonio Vivaldi 500, illetve 336-os díjjegyzékszámú A-dur koncertójából, a Kakukkból szólt az első tétel. A londoni Régi Zene Akadémia zenekarát Christopher Hagwood vezényelte. 7 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. Megfeszített tempóban dolgoznak az uniós források hazahozatalán, mert nagyon szűk a határidő a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadítására, nyilatkozta a Telexnek a kormányfő. Magyar Péter megerősítette, hogy a tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Az uniós forrásokból a többi között hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energiainfrastruktúrát. Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter a tegnapi kelenföldi mozdonytűzzel összefüggésben. Vitézi Dávid szerint vizsgálni kell azt is, hogy valóban szükség volt-e órákra leállítani a vasúti forgalmat egy olyan esetben, amely egy tárolóvágányon történt. Ma kezdődik az új országgyűlés első ülésszaka. A képviselők létrehoznak több vizsgálóbizottságot, és még a héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása. A javaslat egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Idén 6% felett lehet az államháztartás hiánya. A pontos tervezéshez ismerni kell a költségvetés állapotát, mondta az M5 podcast műsorában a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály közölte, hogy az euró bevezetésének feltételeit 2030-ra szeretnék teljesíteni. Zavartalan a hazai kerozinellátás, a repülőterek működése biztosított, reagált a MOL a sajtóban megjelent hírekre. A cég közölte, hogy az ellátás biztonságához jelentősen hozzájárul a Barátság kőolajvezeték újraindulása, a közel-keleti konfliktus viszont továbbra is zavarja a biztonságos ellátást. Felújították a Petőfi emlékhelyként is számon tartott székelykeresztúri gyárfás kúriát. Az épület a költő utolsó ismert tartózkodási helye, miután másnap eltűnt a Segesvár mellett vívott csatában. A székelyföldi város műemléképülete egy 18. századi klasszicista udvarház, amely a mostani beruházással visszanyerte eredeti arculatát. Táncos performanszokkal, monodrámával és kortárs előadásokkal várja az érdeklődőket mától a Plac. Vasárnapig hazai és külföldi alkotók mutatják be köztéri és meghatározott helyekhez köthető projektjeiket a főváros különböző pontjain. Az időjárásról. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szólisták előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a Müpában és a Kodály Központban.
4: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
5: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztivál zenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
6: Egyház zenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hit utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
7: A Prolog következő műsorában Leos Janácsek a Makropulos ügy című háromfelvonásos operájáról mesél László Ferenc. A 100 éve bemutatott cseh darab Karel Csapek színműve alapján készült. Főbb szerepeit most Marlis Petersen, Pavel Csernoh és Boszkó Húsz énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Tomás Hanusz irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene Napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Dohnányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
8: Ahol kétszer kell fel a nap, egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a hangmérnök Padi Géza, valamint a zenei szerkesztő Csí Gabriella nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Köszöntöm Evelin és Fülöp nevű hallgatóinkat, őket névnapjukon Isten éltesse. Ebben az órában interjút hallhatnak Kis Zsolt orgona művésszel és Demény Balázs zongora művésszel. Egy óra múlva pedig a 8 órai híreket követően ma is lesz Kinyerma, játék és muzsika 10 percben. Ha akarnak, hozzászólhatnak műsorunkhoz SMS-ben 0630 3030 160-as számon, vagy e-mailben a muzsikáló@kukacradio.hu e-mail címen. A zenehallgatást most Piotr Csajkovszkij diótörő szvittjével folytatjuk, a Virágkeringőt játsza a Szent Mártin in the Fields kamarazenekar, vezényel Neville Mariner.

Piotr Csajkovszkij virágkeringőjét hallottuk így május végén a Diótörő Szvitből, bár mostanában inkább nyári hangulatunk lehet az időjárásnak köszönhetően kevésbé a tavaszi illatok, de hát azért még éppen a tavasz vége van. A Szent Martin in the Fields kamarazenekar játszott, vezényelt Neville Marriner. A következő darab zeneszerzője Antonio Rosetti, eredeti nevén Franz Anton Rösler, aki cseh származású zeneszerző volt, olaszos művésznévvel. A 18. század végén különösen sokat írt fúvós hangszerekre, például kürtre, vagy akár a fagotra, hogy a fagott is hálás szerephez jutott nála. A B-dur fagotverseny záró tétere egy könnyed rondó, elegáns, mozgékony, igazi klasszikus finálé. Ifjabb Hara László fagottozik, közreműködik a Liszt Ferenc Kamarazenekar, Rolla János a hangversenymester.

0: Antonio Rosetti B-dur fagott versenyének harmadik tételét, a befejező rondót játszotta ifjabb Hara László fagotton a Liszt Ferenc kamarazenekarral, a hangversenymester Rolla János volt. Rosetti után Mahler különös humorú dalvilága következik, a Fiú csodakürtje népdal gyűjtemény ihlette Mahler több dalát, köztük a páduai Szent Antal prédikációját a halaknak. A történet kicsit ironikus, a halak figyelmesen hallgatják a szent prédikációját, majd a végén mind visszatérnek a régi természetükhöz, vagyis semmi sem változik. Ez a groteszk körforgás Mahlernél egyszerre komikus és egyszerre nyugtalanító. John Shirley Quirk énekel, a koncert hebó zenekarát Bernard Haitink vezényli.
1: Zur Predigt geht

Gustav Mahler, a fiú csodakürtje ciklusából a numero 7-est hallottuk, a páduai Szent Antal prédikációja a halaknak című dalt John Shirley Quirk énekelt, az Amsterdami Koncertgebouw zenekarát Bernard Haitink vezényelte. Az interjúk előtt még Schubert kamara zenéjéből hallgatunk egy tételt, részletet, fiatalkori alkotása, bár hát ugye Schubertnek sajnos nincsenek időskoriak. A B-dur vonós négyes még 1814-ben keletkezett, amikor Schubert tényleg nagyon fiatal volt, csak 17 éves. Ez az a korszak, amikor már elképesztő gyorsasággal komponált dalokat, miséket, szimfóniákat és kamaradarabokat is. Most a B-dur vonós négyes harmadik menüet tételét játssza a Takács vonós négyes.

0: Franz Schubert B-dur vonós négyesének harmadik menüett tételét hallották a Takács vonós négyes előadásában. Egy perccel múlt 7:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Évszázadok táncai Demény Balázs zongora művésszel címmel rendeznek hangversenyt, illetve ismeretterjesztő estet a Magyar Zeneházában. Ma este, tehát május 26-án 19 órakor az előadóteremben. Demény Balázs lesz a zongora művész tehát, Horváth Csaba beszélget vele, de most a mai reggeli interjúban Katona Márta kérdezi a zongora művészt.
2: Évszázadok táncai, ez a címe a koncertnek, ahol Rameautól Gubajduliláig válogattatok különböző táncokat. Mi a tanulsága szerinted a zene és tánc kapcsolatának, amit most megpróbáltok bemutatni a közönségnek?
3: Mindenképpen ez az egyik legősibb kapcsolat. Embernek könnyen eszébe jutott az a kérdés is, hogy mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, ugyanúgy, hogy a tánc vagy a zene, mert ez a kettő annyira elválaszthatatlan egymástól, mint a tyúk vagy a tojás. És a kérdés valójában az, hogy el tudunk-e képzelni táncot zene nélkül. Azt gondolom, hogy bár a mozgásnak magának természetesen van egy esztétikája, de azért annyira összefonódik ez a kettő, hogy nem lehet egymástól elválasztani, és egymásra hatással vannak. Tehát a tánc a zenére, és a zene a táncra.
2: Mazurkák, keringők, csárdás fog elhangzani a te előadásodban. Azt mondtad, hogy nem elképzelhető a tánc zene nélkül, de elképzelhető-e a zene tánc nélkül? Tehát, hogy mennyire stilizáltak ezek a táncok, mennyire alkalmasak valóban arra, hogy valaki táncoljon rájuk?
3: Erről természetesen a beszélgetés is szólni fog a koncerten, mert Horváth Csabával fogunk erről beszélgetni, és valóban így van, hogy ezek valóban stilizált táncok, ahogy te is mondod. A lényeg a részletekben rejlik igazából, itt már mikor Chopin vagy Liszt tulajdonképpen egy keringőt ír, vagy egy mazurkát, akkor valószínűleg nem úgy képzelt el, hogy ezekre táncolni lehet, már csak azért sem, mert ezeknek a ritmikája, a dalamjága már annyira komplex és annyira szabad, hogy szinte elképzelhetetlen az, hogy erre már táncoljanak az emberek, de ezáltal tulajdonképpen kialakult egy új műfaj a zenében is, amit valcernek hívunk, de az valójában, vagy keringőnek magyarul, de az valójában már egy önálló zenemű.
2: Egy zenésznek hogy kell készülnie táncok előadására? Tehát zongoristaként bármennyire is stilizált táncokról van szó, ahogy említettük már, kell-e ismerni a tánclépéseket? Kell-e tudni, hogy milyen volt eredetileg egy csárdás, egy mazurka, egy keringő?
3: Szerintem mindenképpen, igen. Tehát a zenében azért ezeknek a csiráit, annak ellenére, hogy a tánchagyományban lévő eredetihez képest ezek azért sokkal szabadabbak, de annak a tánchagyománynak az ismerete, egyáltalán a ritmikának az ismerete, az szerintem elengedhetetlen, mert támpontot nyújt igazából az előadáshoz is. Tehát ahogy a keringőben ugye ismert ez a háromnegyedes umcacca, és azoknak a különböző variációi, hogy lesz abból a háromnegyedből néha kétnegyed, érzett, vagy hogy vannak azoknak a súlyozása, hogy mikor az egy a súlyos, és mikor érezzük a hármat már inkább egy felütésnek. Ezek mind olyan dolgok, amik valószínűleg a táncból eredeztethetőek, de a zenében átformálódtak már annyira, hogy szóval, hogy elválaszthatatlanná válik igazából a tánc ismeretétől.
0: Demény Balázs zongora művészt hallották, aki tehát ma este a Magyar Zeneháza előadó termében lép fel. 19 órakor kezdődik az Évszázadok táncai koncert. Beszélgető partnere Horváth Csaba lesz. És most mi is egy táncot hallgatunk meg, nem is akármilyet, a Mephisto keringőt, Liszt Ferenc szerzeményét, a zongoránál természetesen Demény Balázs.

0: Liszt Ferenc numero 4-es Mephisztó keringőjét játszotta Demény Balázs zongorán. És most egy éles váltással a Pokolbéli Mephisztó keringője után liturgikus zenéről lesz szó. Hogyan hangzik egy gregorián ének libanoni szerző feldolgozásában, némi keleti fűszerrel egy új orgonán? Ez is kiderül ma este a Győri Nagyboldogasszony Székesegyházban Kis Zsolt orgona művész koncertjén. Kis Zsolt két évtizede Pannonhalma zenei életének fontos szereplője. A Szent Márton Bazilika karnagya, emellett a Pannonhalmi Bencés Gimnázium zenetanára. Ma esti orgona hangversenyét a Győri Filharmonikus Zenekar szervezésében hallhatják. A részletekről Kis Zsoltot Bolla Milán kérdezte telefonon.
1: Mielőtt a győri koncertről beszélgetnénk, tekintsünk vissza a pünkösdi hétvégére, hiszen a hosszú hétvégén Rómában jártál, ott adtál két koncertet, illetve vasárnap a Szent Péter Bazilikában orgonáltál a pápai liturgia a pünkösdi szertartás végén. Kérlek, hogy oszd meg élményeidet a Bartók Rádió hallgatóival.
2: A Római Magyar Akadémia és a Pannonhalmi Főapátság közös szervezésében az orgonák éjszakáján két hangversenyt adtunk Csány Imre trombita művésszel Róma két ikonikus templomában, a falakon kívüli Szent Pál Bazilikában és az Il Gesù templomban. A harmadik alkalom az vasárnap volt a pünkösdi pápai liturgia, hát a kivonulási zenét én játszhattam orgonán. Hát mindhárom alkalom óriási élmény volt. Nagyon kedves gesztus volt, ahogy a Sixtus kápolna kórusa mellett ültünk, és ahogy elhaladt a pápa a bevonuláskor, rámosolygott a zenészekre, áldást adott nekik. A Szent Péter Bazilikában hát pedig 3-4 ezer ember előtt játszani, az felejthetetlen élmény. Ott voltak magyar zarándokok is, meg tényleg az egész ünnepi liturgiát nagyon közel a szentély mellől figyelni, hát ez óriási tapasztalatszerzés is volt, meg hát az orgonajáték a végén az pedig felejthetetlen élmény.
1: Biztos vagyok benne, hogy ez egy életre szóló élmény lehetett. És térjünk rá a győri koncertre, ugye pünkösdhöz kapcsolódó műsort hallhat a közönség. Milyen darabokat, műveket választottál a programba?
2: A koncertprogramot úgy állítottam össze, hogy egyrészt kapcsolódjon pünkösdi ünnepkörhöz, és a nemrégiben elkészült új győri orgona hangzását is ki tudjam használni. A műsor első darabja Bach egyik legmonumentálisabb orgona kompozíciója, a 552-es jegyzékszámú Esz-dur preludium és fúga, mint a háromszakaszos nagy preludium, illetve a hármas fúga, ez mind-mind a Szent Három, meg a 3B előjegyzés, már mind a Szent Háromságot szimbolizálja. A második darabban is van a húsvét pünkösd ünnepkörhöz köthető szimbolika, Denis Bédardnak, aki egy kanadai francia orgonista zeneszerző, hat gregorián parafrázisát adom elő, ami pedig gregorián énekekre íródott, végén pedig egy véni kreátor, tehát kimondottan a pünköshöz kapcsolódó himnusz feldolgozás. Denis Bédardnak a nagyon érdekes és izgalmas a zenei világa, a francia orgonaiskola abszolút érződik rajta, Vier, Langlé és Durufflé hatása. Ez a mű egyébként 1997-ben keletkezett, tehát kortárs zene, és viszont nagyon-nagyon befogadható, és nagyon szépen bánik a harmóniákkal. A koncert harmadik darabja francia romantikus orgonazene lesz, Alexandre Guilmant első orgonaszonátája, 1874-ben keletkezett. Tulajdonképpen az Aristide Cavaillé kolhangszerek inspirálták ezt a művet. A koncert végén pedig egy 2003-as kortárs kompozíciót játszom. Nagy Hakim, aki egy libanoni származású organista zeneszerző, gregorián témákat használ szintén, és benne a gregorián témák között az egyik, az a pünkösdi misének az Alleluja tételének feldolgozása. Hát ez valóban már kortársabb jellegű orgonazene, tehát Messiaen hatása és Jean Langlé hatása egyértelműen hallható és felismerhető, valamint a szerző közel-keleti ritmika és dallami elemeket is felhasznál.
1: Ilyen ritkán hallható szerzőkre, illetve műveikre hol bukkansz rá?
2: Hát ezek közül talán a legritkábban játszott mű az a Nagy Hakim darab, de a orgonisták között az ő neve azért ismert, úgyhogy tulajdonképpen nem számít különlegesnek. A hallgatóság számára azért igen, viszonylag ritkában hallható, Magyarországon is viszonylag ritkán hallható, de amikor volt egy kis időm Rómában, a Szent Pál Bazilikában egy picit gyakorolni, és belejátszottam ebbe a Nagy Hakim darabba, hát egyben jött az orgonista, hogy hú, ezt a darabot, hát küldjen már el neki, hát ez neki annyira tetszik, ő is ismeri a szerzőt, de hát nem nem volt tőle semmi anyaga, hogy hát mutassa már meg neki, szóval, hogy egyből felkelti az embernek az érdeklődését e fajta orgona muzsika iránt.
0: Kis Zsolt orgona művészt hallották, akit Bolla Milán kérdezett, tehát a ma esti koncertjéről, amely 19 órakor kezdődik a Nagy Boldogasszony Székesegyházban, Győrben. És most mi is orgona muzsikával megyünk tovább. Johann Sebastian Bach 526-os BWV számú C-moll trió szonátájának első tétele csendül fel az orgonánál Simon Preston.

Bach C-moll trió szonátájának első tételét játszott a Simon Preston orgonán, és még egy hangversenyt szeretnék a figyelmükbe ajánlani, amely ugyancsak ma este lesz a budapesti Nádor teremben. 19 órakor kezdődik ez is, ünnepi hangverseny a 100 éve született Kistétényi Melinda emlékére, és ezen a hangversenyen is jellemzőek lesznek a Bach alkotások. Fellép a budapesti Tomkins énekegyüttes, Dénes András harsonaművész, Dobra Mara színész, Horváth Mária énekes, illetve felvételek hallangzanak el Kistétényi Melinda játékáról, énekéről. Péter Balázs zongorázik, illetve Somogyvári Zoárt ugyancsak zongorázik, Tomasz Máté csellózik, Urbán Benyelmin zongorázik, tehát egy nagyon szép színes hangverseny lesz ez is a nagyon sokak által szeretett magyar orgonaművész, zeneszerző, karvezető, és hát legfőképpen talán mondhatjuk azt, hogy zenepedagógus emlékére, aki 1926. július 25-én született, és 1999. október 20-án hunyt el, Kistétényi Melinda, akinek a hallásáról mindenki csak legendákat mesélt és zengett. Edvard Grieg Pergüntjéből a második szit harmadik tételét, Pergünt hazatérését játsza most az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekar Jevgenyij Szvetlanov vezényletével.

Ez volt Pergünd hazatérése Edvard Grieg Pergünd második szüitjéből, az Orosz Nemzeti Szimfonikus Zenekart Jevgenyi Szvetlánov vezényelte. Közlekedési hír, hogy az M3-as autópályán Budapest felé 60 térségében egy személyautó a belső szalagkorlátnak hajtott, az 54-es kilométernél a belső sávot lezárták. Grieg után Mozart zongora muzsikája következik, a B-dur szonáta, a 333-as köhögjegyzékszámú alkotás első tétele, az egyik legderűsebb Mozart kezdés, árad a dallamosság, világos forma és finom kamarazenei beszédmód jellemzi. Most Fazil Say tolmácsolásában hallgatjuk ezt a tételt.

Wolfgang Amadeus Mozart 333-as körüljegyzékszámú B-dur szonátájának első tételét játszotta Fazil Say zongorán. Az óra végén egy elegáns filmzenei miniatúr következik Henry Mancini-től, az Arabesk című 1966-os kémfilm zenéjéből. Ugye film főszereplői Gregory Peck és Sophia Loren voltak, Mancini pedig pontosan azt a világot teremti meg hozzá, amelyet a korszak hollywoodi thrillerei igényeltek. Nagy világ

0: Ez volt az Ascot című részlet Henry Mancini zenéjéből, amelyet az Arabesque című filmhez komponált, ő vezényelte a róla elnevezett zenekart. A pontos idő 8 óra.
1: Híreink következnek.
2: Jó reggelt kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A kormány heteken belül benyújtja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról szóló törvényjavaslatot. Jelenleg azon dolgoznak, hogy ne legyenek párhuzamosságok, például az integritáshatósággal és az ügyészséggel, közölte a miniszterelnök. A politikusok vagyonosodását a NAV közreműködésével az új hivatal fogja vizsgálni. Magyar Péter a Telexnek nyilatkozva azt mondta, hogy a hivatal már nyáron vagy legkésőbb ősszel kezdi meg munkáját. 4 fő téma lesz a mai kormányülésen. Egészségügy, oktatás, környezetvédelem és pénzügyi kérdések. Magyar Péter közölte, hogy ezeken belül szó lesz egyebek mellett az állami iskolákat fenntartó klikről, az Országos Környezetvédelmi Főhatóság felállításáról, az akkumulátorgyártás újraszabályozásáról, valamint a magántőke alapokról és a kaszinók koncessziókról is. A miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgáló bizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. Ezek a végrehajtási és a jegybank működésével kapcsolatos visszaéléseket, a közvagyon elvesztését vizsgálnák, valamint megneveznék a kegyelmi botrány felelőseit és feltárnák a gyermekvédelem rendszer szintű válságát. A képviselők döntenek Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési képviselőjének mentelmi ügyében is. Kamatdöntő ülést tart ma a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A testület legutóbbi áprilisi ülésén 6,25%-on hagyta a jegybanki alapkamatot. Varga Mihály, az MNB elnöke azt mondta, a világszintű bizonytalanságok miatt továbbra is indokolt az óvatos, türelmes, körültekintő monetáris politika. A jegybanki alapkamat legutóbb idén februárban változott, akkor 25 bázisponttal csökkent az irányadó kamatláb. A versenysport állami támogatása tiszta elvek mentén és megfelelő kontroll mellett történik. Egyelőre nincs változás a rendszerben, közölte a sportot is felügyelő belügyminiszter. Pósvai Gábor hangsúlyozta. Arra törekszenek, hogy a közeljövőben esedékes állami kötelezettséggel járó projektek és sportesemények szervezése a megfelelő ütemben haladjon tovább. Hozzátette, a sportszövetségek irányításában, vezető testületeiben a szakmaiságnak kell érvényesülnie a politikával szemben. A héten 2 nagy vágányfelújítási munka kezdődik az országban. Mától 1 hónapig a Budapest-Pécs fővonalon Rétszilas és Dombóvár között végeznek karbantartást, ami után a menetidő néhány percet csökken az érintett szakaszon.

0: Holnap Szerencs és Nyíregyháza között kezdődik munka, ami egész nyáron tart. Rakamaz és Tokaj között híd karbantartást végeznek, valamint felszámolják a korábbi lassú jeleket és útátjárókat is átépítenek. Mindkét vágányzár idején forgalomkorlátozásra, autóbuszos pótlásra és hosszabb menetidőre kell számítani. Az időjárásról. Ma szinte zavartalan napsütésre számíthatunk, eső nem lesz. Nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzések szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő. Az UV-sugárzás továbbra is nagyon magas. Kedves hallgatóink, a pontos idő 8 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a régi zenei napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Philharmonia.hu.
5: Közel a Távol-Kelet. Ázsiai kórusművek különleges estje a Budapest Music Centerben. A Kodály kórus koncertjén a tájvani vendégkarnagy Suen Swing Shie vezényletével a szakrális meditációk csendjétől a kortárs ritmusok lendületéig ível a műsor. Fedezzük fel együtt a távoli kultúrák hangzásvilágát. Kodály kórus, közel a Távol-Kelet. Jegyek kaphatók online, valamint a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Éjszakai Jazz Club adásában Szaniszló Richard Songs of Sunset című lemezét mutatjuk be. A jászberényi születésű vibrafonos és zeneszerző legújabb nagylemeze, vagy inkább naplemeze, sokszínű, mint az éltető napfény, és a pillanat megragadására és megélésére bíztat. Szaniszló Richard új albuma, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene Napján a Zeneakadémia és a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyét hallgathatják meg. A Kocsis Zoltán emléke előtt is tisztelgő gálaesten idén Kodály Zoltán, Liszt Ferenc, Doknányi Ernő és Gyöngyösi Levente alkotásai szólnak. Élőben kapcsoljuk a Zeneakadémia nagy termét május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
6: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Duna napok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Nyolc óra, 8 perc.
1: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, ifjabb Bazsinka József. Aki válaszol,
7: Fehér Dezső nyugdíjas.
5: Jó reggelt kívánok, köszöntöm tisztelettel. Örülök, hogy ismét hallom a hangját. Hamarosan kezdődik a játék, de úgy hallom, egy kis fennforgás is van a szobában. Hadd kérdezzem meg, hogy hogy van ön a jazz műfajával? Szokott jazzt hallgatni?
7: Hát a Dixielandet azt szeretem, de a jazz azt annyira nem.
5: Pedig hát nyilván ez egy nagyon széles és nagyon tág fogalom, hogy mi az a jazz és hányféle jazz van. Dixieland, Big Band ezek szerint akkor jöhet. A jazz az kicsit talán távolabbi. A jó hír, hogy a lemezek azok abszolút klasszikus zenei lemezek, amiket meg lehet nyerni, de azért a mai kinyermában egy kicsit a jazzzel indulunk, és utána haladunk is tovább. Elmondom, miket nyerhet. 2 CD-t küldünk 3 helyes megfejtésért. Szél György vezénye mind a kettőn. Az egyiken Beethoven Egmont nyitánya és az Eroica Szimfónia hangzik a cseh filharmonikus zenekarral. Másikon pedig a Mozart Jupiter szimfónia és a C-dur zongora verseny az Amsterdami Koncertgebó zenekarral, mind a kettőt Szél György dirigálja. A negyedik kérdésre, hogyha jól válaszol, akkor egy olyan albumot küldünk, amely Bartók is brit műveit tartalmazza, a Concentus Hungaricus lemezhez. Ezeket lehet megnyerni. Jól hall engem?
7: Igen.
5: Jó, akkor indul a játék. Miles Davis neve megkerülhetetlen a jazzrajongó körében, és a klasszikus zene hallgatói számára is jól ismert. A kiváló jazz trombitás éppen 100 évvel ezelőtt ezen a napon született az Illinois állambeli Eltonban. Több mint 60 albumának egyikéről idézünk most, amelyben a jazz az opera világával találkozik. A lemez annak az operának a címét viseli, amelynek zenei anyagából idéz. Miles Davis trombitán a kérdés, hogy ki a zeneszerző, és mi az opera címe.

0: Hát az elején volt igazán kivehetője ez a fő téma, ki a zene szerzője és mi az operának a címe, amivel elindult ez a jazz darab?
1: Hát ez George Gershwintől az egyetlen operája, a Porgy és Bess.
0: Így van, helyes a megfejtés, és ebből játszott a Miles Davis és zenekara a Summertime kezdetű dalt, aztán persze mentek tovább a saját improvizációjukkal, asszociációikkal. A jazz világa fontos ihletforrást jelentett Gershwin számára, aki szívesen ötvözte a különböző zenei nyelveket és eszközöket. Egy másik művéből következik most részlet, amelyben szintén egy fúvós hangszer, a klarinét kap fontos szerepet. A kérdés, hogy mi a mű címe?

0: Hát nem csak a klarinét fontos ebben a darabban, de most az elején mindenképpen melyik darabból idéztünk?
1: Hát ez volt a kék rapszódia, és eredetileg ezt mert Groffé hangszerelte.
0: Ferdi Groffé, így van, helyes a megfejtés. De hát aztán ebből aztán sokféle feldolgozás létezik, és hát kis tudás, egy zongora versenyként is értelmezhető, André Previn vezényelt is játszott zongorán, Gervais Depailler pedig klarinéton a londoni filharmonikus zenekarra, George Gershwin tehát Rhapsody in Blue, vagyis kék rapszódiájában az elejét hallgattuk a darabnak. A jazz hatása más 20. századi szerzők művészetén is érezhető, így volt ezzel az orosz, az az orosz komponista is, akinek szerzeményét a harmadik feladványhoz most felidézzük. A következő darabot Woody Herman jazz klarinétos és zenekar vezető rendelte. Igen, ismét a klarinét kerül a reflektorfénybe, és mi a mű címe?

0: Eddig a részlet, ki a zeneszerző, és mi a műcíme?
1: Hát ez Igor Stravinsky lesz.
0: Igen.
1: És az Ebony Concerto.
0: Nagyon jó, pazar, és a részlet
1: amit
0: maga
1: nem,
0: is.
1: Amit nem nagyon játszanak.
0: Sajnos, ugye?
1: Tudják, hogy van, de nem adják.
0: Na jó, hát akkor ezen a Bartók Rádióban megpróbálunk majd segíteni, itt a szerkesztőkkel összefogva, hogy a rádióhallgatók élvezhessék, és valóban egy nagyon kis szellemes darabról van szó. Michael Collins játszott klarinéton a London Szimfóniettával, Simon Rattle volt a karmester, és valóban Igor Stravinsky Ebony koncertójából a harmadik tétel egy részlete csendült fel, végtelen szellemes, a fúvósokat nagyon jól használó, nagyon jól hangszerelt darabról van szó. Háromból három kérdésre helyesen válaszolt, úgyhogy küldjük Szél György albumait, és van még egy kérdés, több jazz szvittet is írt az a 20. század, illetve a 20. század első felében az az orosz zeneszerző, akinek szerzeményét utolsóként idézzük. A most idézett Keringő egy olyan varieté zenekarra komponált sorozatból származik, amely ugyan eredetileg nem viselte a jazz fit titulust, azonban gyakran tévesen ráragasztják. Az utolsó kérdés pedig ez, hogy ki a zeneszerző.

0: Eddig tudtuk hallgatni ezt a szívfacsaróan induló, aztán utána ilyen furcsa menetbe csapó vagy ünneplésbe csapó zenét, de hát ki a zeneszerző most, az a kérdés?
1: Na, a zeneszerző az Dmitri Sosztakovics, akinek két jazzvitje is van.
0: Igen, és nemrég egyébként, hogy az elmúlt egy év során, emlékszem, a műpában is felcsendült ez egy angol zenekarral. Egy nagyon-nagyon különleges dallamról, tételről van szó, Sosztakovics, tehát a megfejtés és a Suite Varieté zenekarra, vagy ahogy ismert a nevén, Jazz Suite-ből idéztük most a keringőt, a Philadelphiai Szimfonikus Zenekartól, Maris Jansons volt a karmester. Küldjük tehát a Concertus Hungaricus lemezét is Bartók és Britten alkotásaival, és nagyon gratulálok Fehér Dezsőnek, hogy ismét hibátlanul és fölényesen tudta megfejtéseket a kérdésekre.
1: Köszönöm szépen! Júliusban jelentkezem!
0: Szeretettel várjuk vissza, és addig is szép napokat kívánunk, viszont hallásra! Fehér Dezső volt a mai játékosunk, akinek gratulálunk, a hallgatókat pedig bátorítjuk, hogy jelentkezzenek önök is a Kinyerma Játék és Muzsika 10 percben kvízre. Tudnak jelentkezni az SMS számunkon, a 0630-3030-160-as számon, az e-mail címünkön kinyerma@radio.hu, vagy az üzenetrögzítőn keresztül a 0630-759-60-10-es számon hagyhatnak üzenetet. Mi pedig folytatjuk a zenehallgatást Félix Mendelssohn Bartholdy egyik dal szöveg nélkülével. Sekou Kane Maison játszik cellón, Isata Kane Maison zongorán.

Félix Mendelssohn dal szöveg nélkülét Seku és Iszata Kanepmeza játszották, cellón Seku, zongorán Iszata. A következő darab szerzőjét sokan nem is zeneszerzőként, hanem csillagászként ismerik, főleg a tudomány világában. William Herschel fedezte fel ugyanis az Uranusz bolygót, közben pedig polihisztorként orgonált, vezényelt, tanított és komponált is. C-dur szimfóniája az első tétele a 18. századi angol koncert élet világát idézi, a London Mozart Players együttesét Matthias Bamert vezényli.

William Herschel numero 17-es C-dur szimfóniájának első tételét játszotta a London Mozart Players Matthias Bamert vezényletével. Herschel után a reggeli szokásos rejtvény előtt még két rendkívül karakteres részlet következik Aram Hacsatúrián Gajene című balettjéből. Először a nagyon híres kartáncot halljuk, amely tulajdonképpen önálló életre kelt, a 20. század egyik legismertebb zenekari slágere lett belőle. Utána a hopák következik, amely ukrán népi tánc típusra utal. A Bournemouth szimfoniettát Kirill Karabics vezényli.

0: Aram Hajadurian Gayane című balettjéből a kartáncot és a hopákot hallották a Bournemouth szimfoniettától. A karmester Kirill Karavics volt. A 6 percen múlt 8:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Jó reggelt kívánok, elérkeztünk a reggeli szokásos rejtvényhez, elmondom, miket lehet nyerni. Május 28-án csütörtökön este 17:30 a Dohnányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében folytatódik a Bartók Rádió Fiatal Művészek pódiuma. Kovács Zétén zongorázik, Scriabin, Brahms, Rachmaninov és Kovács Zétén saját darabját is előadja. Május 31-én vasárnap 16:00 az Egyetemi Templomban a Haydneum Egyházzenei Fesztivál keretében hangzik el Haydn a megváltó hét utolsó szava a keresztván című műve, az 1787-es fortepiánó változat, amelyet Csomlai Petra játszik fortepiánón, Berec András pedig közreműködik a prózai részekkel. A kérdésre, ha majd tudják a megfejtést, kérem küldjék el, melyik eseményre szeretnének páros belépőt nyerni. E-mailt a kinyerma, illetve bocsánat, a muzsikálóreggel@radio.hu e-mail címre tudnak küldeni, SMS pedig a 0630-3030-160-as számra. A következő művet szinte mindenki egy természeti jelenség nevével azonosítja, pedig ezt a címet nem maga a szerző írta a kottára, és az sem biztos, hogy elsősorban erről van szó. A hagyomány szerint ugyanis egy tanítványa, Anton Schindler kérdezte meg tőle, hogyan kellene érteni ezt a különös nyugtalan szonátát, mire a szerző állítólag Shakespeare egyik drámájának elolvasását ajánlotta tanítványának. Hát ezt a címét is megmondta a tanítványnak, ezt én most nem fejtem meg, mert akkor túl könnyű lenne a kérdés. A történet a tanítványtól, Anton Schindlertől származik. Hogy a szó szerint igaz-e, azzal lehet vitatkozni, de a név mindenképpen rajta maradt ezen a darabon. A kérdés, hogy melyik zeneszerző melyik szonátáját halljuk most. Annyit segítünk, hogy D-mollban vagyunk, és a zongorát pedig zongorán Svetoslav Richter játszik. A kérdés a zeneszerző és a mű címe.

Sziasztok, Richter zongora játékát élvezhetük, és a kérdés az volt, hogy vajon ki a szerző és melyik műből szólt az idézet. Ludwig van Beethoven D-moll a vihar szonátájának harmadik tétele hangzott el. Tehát a helyes megfejtés az volt, hogy Beethoven is vihar. Ugyanis erről szólt a történet, hogy vajon honnan ered a cím, és a növendéke Anton Schindler azt a tanácsot kapta mesterétől, hogy olvassa el Shakespeare a Vihar című drámáját. Mondom a nyerteseket, Daragó Dénes és Dankó Péter. Nekik is minden helyes megfejtést küldő hallgatónak gratulálok, köszönjük, hogy velünk játszottak. Beethoven után most egy egészen másfajta, de ugyancsak nagyon klasszikus láger következik, Saint-Saëns a Hattyú című darabja az Állatok farsangjából. Érdekesség, hogy a teljes ciklus Saint-Saëns életében nagyon engedte nyilvánosan előadni, mert túl könnyednek tartotta, a Hattyú viszont kivétel volt. A cselló szólamot most Paul Tortelier játsza, a Birminghami Szimfonikus Zenekart Louis Frémaux vezényli.

Camille Saint-Saëns az Állatok farsangja című művéből a Hattyú című tétel hangzott el Port Hortuli előadásában, akit a Birminghami Szimfonikus Zenekar hárfa művészek kísért. Ezen a felvételen egyébként Louis Frémo a karmestere. Ennek a nagyszabású és nagyon szellemes műnek érdemes újra és újra meghallgatni, akár gyerekekkel is jókat nevetni Saint-Saëns szellemességén. A két sláger Beethoven és Saint-Saëns művei után most egy barokk ritkaság következik Johann David Heinichentől, aki német zeneszerző volt, Dresdában Erős Ágost udvarában működött és fontos szerepet játszott abban, hogy az olaszos velencei koncertó stílus eljusson a száz udvari zenébe. Most a C-moll koncertóját játsszák Xenia Löffler oboán a Baczdorfi Hofkapellével.

Johann David Heinichen C-moll koncertóját játszottak Xenia Löfleróban a Basdorfi Hofkapellével. És most még egy korszakot lépünk vissza a reneszánsz lant világba. Adrien Le Roy 16. századi francia lantos zeneszerző és zeneműkiadó is volt, akitől most a Pimontoy rövid táncos karakterű lant darabját játsza Israel Golani.

Adrien Leroy Pimontoye című landarabját hallották Izrael Golani előadásában, és egy kiváló bevezetés is volt ez a következő tételhez, amelyben szintén pengetős hangszerekről, a hárfáról lesz szó. A műsor végén Georg Friedrich Händel Eszter című oratóriumából hallhatják a Tune Your Harps, vagyis Hangoljátok hárfáitokat kezdetű áriát Mark Padmore előadásában. A The English Concertet Andrew Menci vezényli.

0: Georg Friedrich Händel Tune Your Harps kezdetű áriáját az Eszter című oratóriumból Mark Padmore énekelte, The English Concert karmestere Andrew Menzi volt, és szinte hallottuk is a pengetett pizzikátókban a hárfa hangulását. Kedves hallgatóink, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Pati Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Ifjabb Bazsinka Józsefet hallották. Pontosan 9 óra.
1: Híreink következnek. Jó napot kívánok! A szerkesztőt Berente Mariant hallják. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik kora délután az országgyűlés ülése, amelyen 5 vizsgálóbizottság felállításáról dönthetnek a képviselők. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. Ma lesz kormányülés is, amelynek fő témái az egészségügy, az oktatás, a környezetvédelem és pénzügyi kérdések lesznek. A kormány megfeszített tempóban dolgozik az uniós források hazahozatalán, a nagyjából 4000 milliárd forint felszabadításán, mondta a Telexnek adott interjújában a kormányfő. A tervek szerint már csütörtökön megszülethet az erről szóló megegyezés. Magyar Péter közölte, hogy a pénzből egyebek mellett hév- és vonatszerelvényeket vásárolnának, bérlakásokat építenének és fejlesztenék az energia infrastruktúrát. Bejelentette kabinet főnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felső fokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tiszapártot és Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A cégeknek még szűk egy hetük van arra, hogy bevallják és befizessék adójukat. A NAV június 1-jéig mintegy 400 ezer társaságtól és több mint 100 ezer kisvállalati adózótól várja a dokumentumot. Az a cég, amelyik nem nyújtja be bevallását, akár 1 millió forintos mulasztási bírságot is kaphat. Ennek elkerülése érdekében idén is levélben figyelmeztetik azokat, akik korábban késtek vagy mulasztottak. A fővárosban akár 27%-kal is emelkedhetnek a taxitarifák. Budapesten 3 éve nem változtattak az árakon, pedig arra szükség lett volna az infláció miatt, mondta a Kossuth Rádióban Metál Zoltán, az Országos Taxi Szövetség elnöke. Jelenleg 1100 forint az alapdíj, 440 a kilométer és 110 forint a percenkénti várakozási díj. Mától szeptember közepéig hétköznap esténként is lezárják az autóforgalom elől a pesti alsó rakpart egy részét. Hétfőtől péntekig este fél héttől másnap reggel 5 óráig csak a gyalogosok és a kerékpárosok használhatják a Margit híd és az Erzsébet híd közötti szakaszt. Hétvégén továbbra is teljesen autómentes marad az érintett szakasz. Jelentős károkat okozott a tavaszi fagy az idei gyümölcstermésben. A veszteség a tavalyihoz hasonló mértékű, a gyümölcsök 2/3 lehet érintett, de a felmérés még tart, mondta a Fruitweb szakmaközi szervezet és terméktanácselnöke. Apáti Ferenc a Kossuth Rádióban hangsúlyozta, az almánál és a megynél nagyobb, a kajszi, az őszi barack és a cseresznye esetében viszont kisebb a kár, mint 2025-ben. Az árak alakulása nagyban függ az európai kínálattól, tette hozzá a szakember. Jelenleg országszerte süt a nap, eső nem.

0: nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb idő. A pontos idő 9:04.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10:30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
3: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szólisták előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a Jegymesteren, a MÜPÁ-ban és a Kodály Központban.
4: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az mereme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
5: Közel a Távol-Kelet. Ázsiai kórusművek különleges estje a Budapest Music Centerben. A Kodály Kórus koncertjén a tajvani vendégkarnagy Sun Swing Xie vezényletével a szakrális meditációk csendjétől a kortárs ritmusok lendületéig ível a műsor. Fedezzük fel együtt a távoli kultúrák hangzásvilágát. Kodály Kórus, Közel a Távol-Kelet. Jegyek kaphatók online, valamint a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
6: Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19:35-kor a Bartók Rádióban. A muzsikus legendák következő műsorában Alexis Weissenberg zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
7: Olyan koncerten ült, mintha egy boncoláson vett volna részt. Az előadás olyan volt, mint egy hideg, csillogó hús brilliáns boncolása, amelyből minden élővért lelkiismeretesen kifacsartak.
6: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban.
8: Hagyományok.
9: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
8: Tehetségek.
10: Ez az egész közeg, nem csak a szabadkai zenede, hanem maga a városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
8: Kulturális helyszínek.
11: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
8: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15:05-kor az M5 műsorán.
6: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben, május 30-án 19:35-kor, a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 8 perc elmúlt 9 óra, Csík Gabriel a zenei szerkesztő és Padi Géza hangmérnök nevében is köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. Kezdjük a mai délelőttöt egy táncköltemény. Valóban ez a műfaja Maurice Ravel La Valse című alkotásának, amelyet a londoni szimfonikus zenekar élén Claudio Abbado vezényel.

Maurice Ravel La Valse című tánckölteményét hallottuk, a londoni szimfonikus zenekart Claudio Abbado vezényelte. Renaud Capuçon hegedül most, aki kipróbálta ugyanazt a helyzetet, amit Joshua Bell New Yorkban egy aluljáróban, csak éppen Capuçon egy film kedvéért vállalta ezt a próbát. 2009. május 25-én a párizsi metró 6-os vonalán az utazók tömegében játszottak Gluck Orpheus operájának híres dallamait a Guarneri hegedűjén, és anélkül tette ezt, hogy a mellette elhaladó emberek felismerték, vagy akár csak különösebben észrevették volna. Hát így van ez, az aluljáróban nem figyelünk a muzsikusokra, nem úgy a színpadon. Renaud Capuçon játszik tehát a lozanni kamarazenekar szólistájaként. Hallgassuk Joseph Bologne 9. G-dur hegedűversenyének második tételét.

Joseph Bologny G-dur hegedű versenyének második Largo tételét hallottuk Renaud Capuçon szólójával, aki mellett a lozanni kamarazenekar játszott, és írja egy hallgató, hogy Joshua Bell egy aluljáróban hegedült így Bachot. Én remélem, hogy ezt mondtam, én is így gondoltam, hogy ő aluljáróban volt, Renaud Capuçon viszont egy metró megállójában tette ugyanezt francia filmesek kérésére. És mást játszottak. Joshua Bell Bach zenéjét játszotta, Renaud Capuçon pedig Gluckét. Ez volt a különbség, de egyébként ugyanoda jutottak, nem vették észre őket. Joseph Bologny és a hegedű után következzék a zongora, Enrique Granados Goyescas című művének első kötetéből hallgatjuk a harmadik darabot, ez lesz a Fandango gyertyafénynél, Alicia de la Rocha zongorázik.

0: Milyen emlékeket indított el ez az aluljáróban hegedülés? Bizony, igaza van egy következő hallgatónak, aki azt írja, hogy ezt átültették magyar területre is, mert egy egyetemista szakdolgozat témájának választotta az amerikai hegedűművész Joshua Bell akciójának magyar környezetbe való átültetését, és erre Kelemen Barnabás hegedűművészt kérte fel, aki a Blaha Lujza téri metró megálló bejáratánál fél óra erejéig cserélte le a koncerttermet az aluljáróra, és Bach szólóműveket adott elő, viszont nagyon sokan megálltak, tehát ő mellette nem ment el a közönség, hanem vagy hát a járókelők, hanem megálltak, hallgatták, és még fel is ismerték, vagy legalábbis el tudták helyezni, hogy őt a kulturális világban milyen, hogy is mondjam, polcra érdemes tenni. Szóval Magyarországon jól sült el az aluljáró zenélés. De amit most hallgattunk, ez volt a Fandango Gyertyafénynél, Enrique Granados Goyescas című művéből az első kötet harmadik darabja, Alicia de la Roche zongorázott.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: 4 perccel múlt 9:30, hallgassunk most egy kis beszélgetést egy ma esti előadással kapcsolatban. A BMC könyvtárban este 6 órakor az Együttlét művészetével várja a közönséget ifjabb Kurták György. Ez egy lemezbemutató előadás lesz, erről beszél a művész Madarás Zsolt kérdéseire válaszolva.
2: Lemezbemutató előadás, tehát nem koncertre kell, hogy számítsanak a hallgatók. Togetherness, ez a lemeznek a címe, Bar Phillips-el készítette ezt a lemezt. Ő egy világhírű amerikai nagybőgős jazzmuzsikus volt, és nagyon fontos évszáma 2014, hiszen a BMC-ben akkor együtt ünnepelték születésnapjukat. Bar Phillips akkor volt 80, ön pedig 60 éves. Ekkor kezdődött igazából az együttműködésük?
3: Az együttműködésünk egy kicsit hamarabb kezdődött, 2 évvel korábban, amikor is egy portréfilmet akartak forgatni Bar Phillips-szel. Ott felvetődött az ötlet, hogy legyen a filmben egy koncertből is részlet, és ez a koncert, ez, hogy legyen Kurták György és Bar Phillips között. A dolog pikantériája az volt, hogy a rendező az édesapámra gondolt, mert hogy körülbelül ugyanaz a generáció, de mi már ismertük korábban Bar Phillips-szel egymást, úgyhogy ő engem hívott föl. Mikor a félreértés tisztázódott, akkor megszerveztünk erre a forgatásra egy első koncertet 2014 márciusában a Francia Rádióban, és a második koncertünk az itt volt Budapesten, és ennek az anyagát hoztuk lemezen végre.
2: Azt hiszem, mind a kettőknek közös a küldetése, hogy a szabad improvizáció, mint önálló művészet elismertetéséért küzdöttek. Gondolom, ez is megjelenik majd ezen az előadáson.
3: E körül forog tulajdonképpen az előadás, hogy mi is ez a szabad zene. Az a megfogalmazás, amit Bar Phillips-szel együtt 10 éves kapcsolatunk alapján találtunk, az egymás gondolatainak elfogadása. Hát ez nem azt jelenti, hogy mindent szabad, hogy bármit megtehetünk, hanem arról, hogy keressük, kutatjuk az elhangzottak jelentését, értelmezzük és elfogadjuk, amit hallunk, függetlenül attól, hogy a színpadon vagy a nézőtéren ülünk. Tehát ez egy rendkívül befogadó műfaj, ahol a hallgatók, tulajdonképpen én tanúknak hívom őket, ugyanolyan intenzív gondolkodásban és érzékelés folyamatban vannak, mint akik játszanak.
2: Itt a lemezbemutató során majd Bar Phillips oktató videójából is bemutat 3 fejezetet.
3: De ezek a videók ezt együtt csináltak, mert Bar Phillips bőgőjátéka az műfajteremtő volt, mert 1968-ban ő volt az első, aki szóló szabad improvizációs lemezt csinált, és a mai napig körülbelül 600 ilyen lemez született, csak bőgőszólókból. Az ő munkássága az alapvetően hatott gyakorlatilag minden bőgősre, független attól, hogy a jazz komoly zenét, vagy pedig modern zenét, kortárs zenét játszik.

A Beyond című improvizációt hallottuk, Berr Philipps és ifjabb Kurták György közös produkcióját. Berr Philipps nagybőgőn játszott, és az elektronikát ifjabb Kurták György kezelte. Berr Philippsre, erre a kiváló amerikai nagybőgős jazz muzsikusra is emlékezik ma esti előadásával. Ifjabb Kurták György, ez lesz az együttlét művészete a BMC könyvtárban 6 órakor. Most pedig hallgassuk Schubert zenéjét, a negyedik tragikus szimfónia negyedik tétele következik, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényli.

Schubert negyedik tragikus szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Budapesti Fesztivál zenekart Fischer Iván vezényelte. Az 1790-es évek végén történt, hogy Anton Hofmeister zeneszerző megismerte az orgonista Ambrosius Kühnelt, és ez egy fontos találkozás lett, mert a két muzsikus úgy döntött, hogy együtt alapítanak Kotta kiadót. Ugye ekkoriban leginkább másolóknak köszönhetően terjedtek a művek, nem nagyon akadtak még hivatalos cégek, amelyek ezzel foglalkoztak, az övék volt az egyik első. És természetesen egyrészt a híres kortárs szerzők Haydn, Mozart, Beethoven műveit gondozták, de egy elég kockázatos vállalkozásuk is volt akkoriban, hiszen Johann Sebastian Bach alkotásait abban az időszakban gyakorlatilag teljesen elfeledték zenészek, közönség egyaránt. És a két művész, Hofmeister és Kühnel úgy döntött, hogy megpróbálják ezt is, hogy úgy mondjam, piacra dobni, és sikerült, amit lehetett, megtettek annak érdekében, hogy Bach műveit ne feledjék el teljesen az emberek, és aztán utána ugye a 19. században jöttek a nagyok, Schumann, Mendelssohn, akiknek köszönhetően ismét középpontba került Bach művészete, de Hofmeister és Kühnel volt az első kettő. És most a zenéjét hallgatjuk, Franz Anton Hofmeister első A-dur szonátájának első tételét, Klenyán Csaba és Cséna Gyildikó játszik.

Franz Anton Hofmeister Ádúr szonátájának első tételét Klenyán Csaba klarinéton Csénagy Ildikó zongorán játszotta. Gabriel Fauré közkedvelt bölcsődala következik most, amelyről a Fauré kutató Jean-Michel Nectu zenetörténész azt írta, hogy a zeneszerző nem tulajdonított különösebb jelentőséget ennek a kis darabnak, de az eredetileg hegedű zongorára írt műért kezdettől fogva rajongtak a hegedűsök, ahogy Nectu írja, nemzetközi szólistáktól a kávéházi zenészekig mindenki játszotta. 2004-ben még annak is utána nézett a kutató, hogy hogyan is néznek ki a lemezfelvételek ezzel a kis darabbal kapcsolatban, és több mint 60 felvételt talált a Berceuse-ből. Eugène Isaïe 1912-ben készült első felvételétől Yehudi Menuhin 1970-es években felvett lemezéig számolta össze az albumokat, amelyeken szerepel a bölcsődal, és azóta nyilván bővült ez a kör. Hallgassuk most Anne-Sophie Mutter előadásában Gabriel Fauré opusz 16-os bölcsődalát, a hegedűművész mellett a bécsi félharmonikusokat James Levine vezényli.

0: Gabriel Fauré bölcsődalát Anne-Sophie Mutter és a bécsi filharmonikusok előadásában hallottuk, James Levine vezényelt.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2:10 után szóljon Wagner zenéje, a Nürnbergi mesterdalnokok nyitányát hallgatjuk, a Francia Rádió filharmonikus zenekarát Marek Janowski vezényli.

Richard Wagner a Nürnbergi Mesterdalnokok című operájának nyitányát hallottuk, a Francia Rádió Filharmonikus Zenekarát Marek Janowski vezényelte. Chopin volt valószínűleg az első, aki a ballada szót a zenei műfajként használta. Ez már Robert Schumann gondolata, és valóban ő is kortársai a ballada kifejezést még kizárólag irodalmi műfaji fogalomként ismerték. És arra is vannak tippek, hogy Chopint talán honfitársa Adam Mickiewicz versei ihlették, és ekkor születtek a zeneszerző balladái, a zenei balladák, de erre nincsen konkrét bizonyíték, csak jól hangzik a történet. Hallgassunk a balladák sorából egy darabot, ez lesz Chopin opusz 47-es Astúr balladája, Kovács Gergely zongorázik.

Chopin zenét hallgattuk, ez volt az Opus 47-es harmadik Asturballada, Kovács Gergely zongorázott. Haydn párizsi szimfóniái közül az első darab részlete következik, ez a 82. C-dur szimfónia, ami ugyancsak olyan melléknevet kapott, amihez a zeneszerzőnek semmi köze nem volt. Ez pedig a medve szimfónia, nem azt a tételt hallgatjuk, amiről a melléknév valakinek eszébe jutott, mert ez a negyedik tétel. Mi most az első tételt hallgatjuk ebből a darabból, a New York-i filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényli.

0: Joseph Haydn 82. C-dur a medve szimfóniájának első tételét hallottuk. A New Yorki filharmonikusokat Leonard Bernstein vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 10:30 van, elérkeztünk a délelőtt játékához. Mondom is a nyereményeket. Most két koncertünk van, és egy tárgynyeremény. Az első koncert május 27-én szerdán, tehát holnap este 8 órakor lesz a BMC Opus Jazz Clubban. A Cada Ad Libitum játszik. Ez egy lassan két évtizede létező improvizatív műhely, ami most új alkotásokat, új kompozíciókat is bemutat a közönségnek. A progresszív kortárs jazz és az experimentális zene rajongóinak ideális ez a program. Holnap este 8 órakor a BMC Opus Jazz Clubban. A másik előadás pedig május 28-án csütörtökön lesz, este 7:30 a Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyházban Teremtés Történet címmel Pál Úr János orgona estjét hallgathatják meg. Ezt a Filharmonia Magyarország rendezi, és erre is van két jegyünk. Tehát május 28-a csütörtök, este 7:30 Veszprémi Szent Mihály Főszékes Egyház Pál Úr János orgona estje. És van egy lemez, ez pedig a Stankevics Fekete Kovács Quintet Letters from Chopin to Bartók című albuma, ez tehát egy jazz lemez. Ezekért lehet gondolkodni, és várom a zenei javaslatokat is, jön a kérdés. Tegnap volt 49 éve, hogy Amerikában bemutatták az első filmet a Csillagok háborúja sorozatból, de nem a filmzenét hallgatjuk, csak erről jutott eszembe két opera is. George Lucas filmjei esetében, hogyha emlékeznek, először megismerte a közönség a 4., 5. és 6. részt, aztán 30 évvel később elkészült a történet szempontjából első 3 film. És van két opera, amelynél ugyanez a helyzet. Először megszületett a folytatás 1786-ban, és egy másik zeneszerző pontosan 30 évvel később 1816-ban egy másik operában megírta az előzményeket. A korábban írt operából hallunk részletet, ez alapján írják meg, hogy melyik két műről lehet szó, tehát melyik az, amit most hallgatunk, és melyik a másik, ami 30 évvel később keletkezett, viszont a korábbi darab történetének előzményeit írta meg benne a zeneszerző. Két opera cím tehát most a kérdés SMS-ben a 0630-30-30-160-as számra, valamint a muzsikáló délelőtt kukacradio.hu címre várom a válaszokat. Tehát megszólal egy jól ismert, mert azért jól ismert részt választottam, megszólal egy opera részlete, mi ennek a címe, és mi a másik 30 évvel később készült darabnak a címe, ami ennek az operának előzményeiről szól.

A korábban írt folytatás és a 30 évvel később született előzmény, ez volt röviden a kérdés, és hozzá az egyik opera, a korábban született opera részleteit hallgattuk. A válasz Mozart Figaro házassága című operája, és Rossini a Sevillai Borbé című műve, és a Figaroból hallottunk részletet 240 évvel ezelőtt. Készült a Figaro házassága 1786-ban, és ez ugye a folytatás a történet szempontjából, és Rossini 30 évvel később, 1816-ban, vagyis 210 évvel ezelőtt írta meg a Sevillai Borbét. Hát így kapcsolódik az opera világa a Csillagok háborúja sorozathoz is, mert hogy ott is 30 évvel később készültek el az előzményfilmek. Mozart Figaro házassága című operájának első felvonásából hallottuk a nyitányt, aztán a duettet, egy recitatívot és ismét egy duettet. Giuseppe Taddei és Anna Moffo énekelt, a Filharmonia zenekart Carlo Maria Giulini vezényelte, és ahogy néztem, ez az egyik leghíresebb Figaro felvétel a zene történet, vagy a lemez történetben. És akkor lássuk a nyerteseket. A jegyeket és a tárgynyereményt Pallos Gábor, Szabó Mónika és Turcsányi Péter nyerte, zenei ajándékokat pedig Vucskovics Erzsébettől, Sági Endrétől és Mihály Fiklárától kapunk ma délelőtt. Vucskovics Erzsébet egy olyan felvételt kért, amit tényleg régen hallottunk már itt a délelőtti műsorban, viszont nagyon jó hallgatni. Marco Uccellini Aria sopra la Bergamasca című darabját, az Il Giardino Armonico felvétele szól.

Marco Uccellini, Aria Sopra la Bergamasca című darabját hallottuk az Il Giardino Armonico művészeinek előadásában. Sági Endre azt írta, hogy a King Singers, a régi King Singers egy vidám felvételét hallaná szívesen. Hát akkor idézzük a Zene Akadémián adott koncertet. 1981. június 9-én volt ez az est. Daryl Runswick feldolgozónak köszönhetően készült el a King Singers Reg, és ezt énekli most az együttes.

és most ugyan elhalkítottuk, de majdnem hosszabb a taps, mint maga a szám volt. Úgy örült a közönség. Daria Ranswick feldolgozásában hallottuk a King's Singers Reg című számot a King's Singers előadásában, amit a Zeneakadémián, a koncert, amelyről a részlet szólt a Zeneakadémián adta az együttes 1981. június 9-én. A vidámság után visszakanyarodunk a szimfóniák világába Mihályfi Klára javaslatára, és Beethoven második szimfóniájának negyedik tételét hallgatjuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényli.

0: Beethoven második szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényelte, és vidám, hangulatú befejezést kapott a ma délelőtti játék ezzel a tétellel. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, holnap délelőtt folytatjuk.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: 2 perc múlva lesz 11 óra, szóljon most Arthur Sullivan Macbeth című koncertnyitánya. A Hanover Band játszik, Tom Higgins vezényel.

Arthur Sullivan Macbeth című koncertnyitányát hallottuk, a Hanover Band játszott, Tom Higgins vezényelt. Most következzék Paganini zenéje és a Paganini számára fontos két hangszer, a hegedű és a gitár. Az Opus 2-es A-moll szonátát hallgatjuk, Scott St. John hegedűn, Simon Weinberg gitáron játszik.

Paganini Opus 2-es ámol szonátáját hallottuk, Scott St. John hegedűn, Simon Weinberg gitáron játszott. Most zenekar szólal meg, az Amsterdam Barokk Zenekar és Bach harmadik D-dur zenekari szvittjének nyitótételét halljuk, Ton Koopman vezényel.

Bach harmadik D-dur zenekari szvitjének első tételét az amszterdami barokk zenekar előadásában hallottuk. Most pedig szóljon Georges Bizet C-dur szimfóniájának negyedik vivace tétele. A francia nemzeti zenekart Seiji Ozawa vezényli.

0: Bizet C-dur szimfóniájának negyedik tételét a francia nemzeti zenekartól hallottuk Seiji Ozawa vezényletével, és ezzel ér véget mai műsorunk. Kollégáim nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Bece Szilviát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorajánló. Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Leos Janácsek a Makropulosz ügy című háromfelvonásos operájáról mesél László Ferenc. A 100 éve bemutatott cseh darab Karel Csapek színműve alapján készült. Főbb szerepeit most Marlis Petersen, Pavel Csernoh és Boszkó Húsz énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Tomás Hanusz irányítja. Prológ. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
3: nagy barna ház. Katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben, május 30-án 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Színe java. A legjobb filmzenék.

Orson Welles örökérvényű remek műve az Aranypolgár, melyben egy média birodalom urának titokzatos szava a Rosebud, vagyis a rózsabimbó. Ezt és még jó néhány más érdekességet említek a filmtörténet egyik alapkövének számító alkotás zenéinek kíséretében, a komponista Bernard Herrmann. Köszönti a kedves hallgatókat a Színejava szerkesztőműsor vezetője, Ottmár Dávid.

Egy idős ember utolsó szava rózsabimbó, majd kiesik kezéből egy hógömb. Ezzel kezdődik Orson Welles 1941-es remek műve az Aranypolgár. Charles Foster Kane, az amerikai sajtómágnás, meghalt. Ki volt ő valójában? Teszi fel a kérdést a történet vezetés révén a film. Egy újságíró nyomozásba kezd és sorban hallgatja ki Kane egykori barátait, feleségeit, mert hogy több volt, munkatársait. Mindenki mást látott benne. Zsenit, zsarnokot, romantikus embert, demagóg szemét. Kane egy hatalmas kastélyban élt, a Xanadu-ban, amelyet műkincsek sokaságával töltött meg, de boldog egyetlen pillanatig sem volt. A film szerkezete nem lineáris. Visszaemlékezések egymásra rétegzett mozaikja. Orson Welles, a rendező és egyben a Kane-t megformáló színész, nem magyarázza el, ki is volt a főhős. Azt mutatja meg, hogy az ember sosem ismerhető meg teljes egészében. Szóval a rejtét nem csak Kane-re, hanem magára az egyénre, az emberre is vonatkoztatja. Megismerhető-e egy ember igazán? Tulajdoníthatjuk a hipotetikus kérdést a film mondani valójának. A zeneszerző Bernard Herrmann.

Charles Foster Kane élete az amerikai álom parabola ívét rajzolja meg, hogy úgy mondjam. Szegény gyerekből média mogul lett, de a hatalom minden emberi kapcsolatát felmorzsolta. Két házassága is tönkrement, barátja elárulta, politikai karrierje megbukott. Megmaradt számára a kastély, mely egyúttal a magányt szimbolizálja életében, és egy gyermekkori emlék. Hó, szánkó, ártatlanság. Rózsabimbó, mint említettem, ez az a szó, amit halála pillanatában kimond. A film végén kiderül, mit jelent a Rosebud, vagyis a rózsabimbó. Egy régi szánkó neve ez, amelyen utoljára játszott, mielőtt anyja eladta a kis játékot. A szánkó egy kályha tüzébe került, ezt a főszereplő nem tudja, csak velünk nézőkkel közli a film. Orson Welles rendező, főszereplő üzenete szívbe markolóan egyszerű, a gazdagság, a hatalom, a hírnév mind csak pótlék. Amit elveszítettünk, azt soha nem vásárolhatjuk vissza pénzen. Kane mindent megszerzett, de saját életét, annak valódi értékét, vagyis önmagát elveszítette. Továbbra is Bernard Herrmann kísérőzenéjét halljuk.

Orson Welles mindössze 25 éves volt, amikor leült a rendezői székbe. 1915-ben született egyébként. Filmes tapasztalata egyáltalán nem volt, korábban csak színházi produkciók direktora volt, melyek közül kiemelkedik az az 1938-ban sugárzott H.G. Wells a Világok harca című regényéből készített rádiójátéka, amely olyan meggyőző, realisztikus, híradós formában adta elő a Mars lakók földi invázióját, hogy állítólag tömeges pánikot okozott az amerikai hallgatók körében. Szóval filmes tapasztalata nem akadályozta abban, hogy maradandót alkosson. Talán éppen ezért készített forradalmi mozit. A produkció stúdió szinte korlátlan szabadságot adott neki, ő pedig ki is használta a kínálkozó lehetőséget. A mélység-élesség technikáját, amikor az előtér és a háttér egyaránt éles, Gregory Toland operatőrrel együtt tökéletesítette, ez akkoriban technikai szenzációnak számított. A film egyértelműen William Randolph Hearst sajtómágnásra utalt, aki mindent megtett a bemutató megakadályozásáért. Lapjaiban betiltotta a hirdetést, támogatta volna a stúdiót, hogy fizessen ki mindenkit, majd égesse el a kópiát, és így tovább. Próbálkozásai nem voltak hatástalanok, a mozik többsége megijedt és visszautasította a filmet. Az Aranypolgár mégis eljutott a közönséghez. Ahogy mondani szokás, a többi történelem, az egyik legnagyobb moziklasszikus vált belőle az idők során. Az Oscar jelölések közül egyedül a forgatókönyvet díjazták, a film a korszak legfontosabb alkotása lett, ám csak később. Na hát ez művészeti berkekben egyáltalán nem ritkaság. A film zenéjét Bernard Herrmann szerezte.

Az Aranypolgár kísérőzenéje Bernard Herrmann munkája. Hasonlóan egyébként Orson Welles rendezői munkásságához, Herrmann is e film révén került először kapcsolatba a filmiparral. Nevét ugyebár ma elsősorban Hitchcock filmekből ismerhetjük, ő szerezte többek között a Pszichó emlékezetes riasztó dallamait, valamint a Vertigo, vagyis a szédülés valósággal émeítő zenéjét. Tehát azonban nem Hitchcock, hanem Welles volt az első rendező, akivel együtt dolgozott, és tekintve, hogy a Citizen Kane, ez az Aranypolgár eredeti címe, legendás opusszá emelkedett, és nem csak fontos láncszeme, inkább megkerülhetetlen alapköve az amerikai filmtörténetnek, zenéje révén Herrmann neve is összeforrt a filmmel, és persze meg is határozta későbbi karrierjét. Ahogy hallgatjuk a score-t, feltűnhet számunkra, hogy a hangulatot erőteljesen kifejező alkotás, mely 1941-ben a film készítésének idején ugyan nem számított feltétlenül létidegennek, de mindenképp kirívó volt. Tehát úgy a történetvezetés nem lineáris, mi volt a révén a rendezés, mint az imént említett jelleg révén a zene is különcnek, egyúttal úttörőnek számított a 40-es évek elején. És talán egyetértenek, ez bizony ma is érzékelhető.

William Randolph Hearst nevét említettem, akiről a rendező megformálta az aranypolgár személyét, de emellett az is fontos, hogy maga Orson Welles sorsa is fájdalmasan hasonlít a főhőséhez, Kane-éhez, csak pénz és kastély nélkül. Rádiós csoda gyerekként robbant be az 1938-as Világok harca adásáról és annak pánikkeltéséről már ejtettem néhány szót, ezután Hollywoodba hívták és elkészítette a szóban forgó aranypolgárt, a filmtörténet egyik legtöbbet elemzett alkotását. Aztán a stúdiórendszer visszavágott, hogy úgy mondjam. Következő filmjét, az Embersonok tündöklése és bukása címűt megvágták és átírták a tudta nélkül. Támogatást egyre nehezebben kapott, Európába ment, szerepeket vállalt, hogy saját projektjeit fedezze. Az Otello forgatása például évekig tartott, mert rendre pénz szűkében volt. Welles egész életében harcolván az iparral, árral szemben alkotott, töredékesen, megcsonkítva, többször befejezetlen munkákat hátrahagyva. Amikor 1985-ben meghalt, az F for Fake, magyar címén H, mint hamisítás, és néhány félkész film voltak a nagyszerű filmkészítő hagyatékának utolsó darabjai. Kissé ironikus, és véleményem szerint fájdalmas, hogy a világ elsősorban talán Paul Mason bor különlegességeinek reklámarcaként ismerte Orson Welles-t. Különlegesség következik, ugyanis egy áll opera áriát hallunk Bernard Herrmann tollából, mely a filmben is elhangzik természetesen. A Salambo című regényre épül a részlet, és a filmbéli jelenet lényege, hogy Susan, az egyik női főszereplő, bár nem erre a pályára való, Kane mégis kényszeríti, hogy operaénekes legyen. Nos, az áriát Janice Watson szoprán énekli, aki, mint az egyértelmű lesz, nagyon is a pályára való.

Az Aranypolgár nem pusztán filmtörténeti relikvia. Meglepően modern film. A főhős, Kény figurája ma is ismerős, sőt, ma gyakoribb, mint Hajdanán. Egy a közvéleményt a tetteivel formáló, saját imázsát gyártó személy, aki közben nem tudja megkülönböztetni a hatalmat a vágyott szeretettől. A film szerkezete is modernnek hat. Nem lineáris képet kapunk, hanem mozaikból összerakott történetet. Pont úgy épül fel, ahogy egy mai dokumentumfilm vagy nem blockbuster, nem popcorn mozi. És talán ez a legfontosabb, a film nem ad egyszerű válaszokat. Nem mondja meg pontosan, ki volt Kane. A nézőnek kell eldöntenie, hogy zseni volt, tragikus figura, vagy egyszerűen egy ember, aki egész életében keresett valamit, amit gyermekkorában elveszített. Bernard Herrmann kísérőzenéjét halljuk.

0: A Színejava mai adásában egy örök klasszikus, az 1941-ben készült Aranypolgár zenéjéből válogattam, melynek szerzője a kiváló Hitchcock komponista Bernard Herrmann volt. Az Aranypolgárt azonban nem Hitchcock, hanem a talán méltatlanul alulértékelt Orson Welles rendezte, főszerepét, Charles Foster Kane figuráját is ő alakította. Köszönöm, hogy együtt nosztalgiáztunk a filmzenéjét hallgatva, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
1: Szombati műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: A közvagyon elvesztését, a kegyelmi botrányt és a gyermekvédelem rendszer szintű válságát tárnák fel. A héten napirendre kerül az alaptörvény módosítása is, amely egyebek mellett 8 évben korlátozná a miniszterelnökként eltölthető időt. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írta közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana, és egy átmeneti vezetés venné át az irányítást. A cél egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes környezet kialakítása, amelyben biztosított a tudomány szabadsága és a hatékony működés. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat. Erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frony Tamás és Posfai Mihály ugyanakkor jelezte Darázs Lénárd rektornak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. Lekerült a lélegeztetőgépről a tiszaújvárosi robbanás legsúlyosabb sérültje. A debreceni klinikán 4 embert kezelnek égési sérülésekkel, állapotuk stabil. A MOL telephelyén péntek reggel történt robbanás. Az üzemi balesetben 1 ember meghalt, többen megsérültek. A cég vizsgálóbizottságot állított fel a körülmények tisztázására, a rendőrség pedig foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi között az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig csaknem 15,5 millió forintnyi kártalanítást kaptak. Romániában büntető eljárás indult 3 ember ellen, aki autóval hajtott fel a csíksomlyói 3-as halomoltárra. Felvétel is készült a szabadtéri oltáron parkoló 3 terepjáróról, amelynek utasai az oltár lépcsőjén nézelődnek. A csíkszeredai rendőrség vallási helyek és tárgyak meggyalázása miatt indított eljárást a 3 hargitai megyei lakos ellen. Egyikük társai nevében is bocsánatot kért az incidensért. A csíksomlyói hegynyerekben található 3-as halomoltárról celebrálják minden évben a pünkösdi búcsú nagymiséjét, amelyen idén is több százezer zarándok vett részt. Országszerte süt a nap, eső nem lesz, nagy területen megélénkül, néhol megerősödik a szél. Napközben 28-33, késő este 17-26 fok várható. Az előrejelzés szerint csak csütörtökön és pénteken lesz néhány fokkal enyhébb az idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hét utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A vásári bérletet keresse az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Népzene itthonról.
4: Kedves hallgatóink, ez a Népzene itthonról adása. Üdvözli Önöket a műsorvezető Balog Éva.

elmúlt években megjelent népzenei kiadványok között válogatva szép számmal találunk olyan lemezeket, amelyek egy-egy hazai kistáj, magyar vagy nemzetiségi népzenéjét mutatják be. A Békésben élő szlovákok népzenei hagyományait eddig azonban hiába kerestük. Ezt a hiányt pótolta a Magyarországi Szlovákok Népdalai sorozatban tavaly augusztusban megjelent zenei anyag, melyet a Tessedik Táncegyüttest is fenntartó, Szarvas Hagyományaiért Egyesület gondozásában adtak ki. A kiadvány címe az egyik dalsor kezdetéből származik, Amikor szarvast elhagyom, alcíme pedig Szarvason az 1930-as években. A változatos énekes és hangszeres zenei anyag érdekessége, hogy nem CD-lemezen, hanem USB kártyán jelent meg, de emellett elérhető a jelentősebb zenemegosztó csatornákon is. Mai műsorunkban ebből válogatunk.

Békés megyei szlovák dallamokat hallottunk. Császtvanné Vas Edit és Császtvan Zsuzsanna énekelt. A zenekari kíséretet az idén Kossuth díjjal kitüntetett Pál István szalonna és bandája biztosította. A tavaly megjelent kiadványon emellett szerepel a Szarvasi Szlovák Iskola gyerekkórusa és a Szarvasi Rezes Banda is, de hallunk citerazenét és harmonikát is. A következő percekben Császtvanné Vas Edit a hajdani tolfosztóban népszerű dallamok közül válogatott, énekét ezúttal Kis Imre citerás kísérte.

Kedves hallgatóink, mai adásunkban Békés megyei szlovák népzenei felvételeket hallhatunk. A tavaly megjelent kiadványban a műsorszámok címeiben megjelennek Szarvas szórakozóhelyei, a társasági élet egykori központjai és azok a jeles alkalmak, ahol a zenés mulatság zajlott. Erre utal a kiadvány alcíme is. Szarvason az 1930-as években. A következő percekben először felidézzük a bárányfogadóban hajdanán megrendezett gazdabált, majd egy névnapi mulatság hangulatát idézzük meg a haláscsárdából. Továbbra is Csasztvanné Vas Edit és Csasztvan Zsuzsanna énekel, Pál István szalonna és bandája muzsikál.

Szarvason nagy hagyománya van a férfi kórusnak. Benka Gyula gimnáziumi tanár már 1862-ben szervezett egy férfi kórust, mely 44 éven át működött. A 20. század történelmi viharai miatt azonban a kórus többször megszűnt, majd újra alakult. Végül Csasztvan András ötlete nyomán 2007-ben alakultak meg ismét, és a mai napig működnek Szarvasi Mustincák néven. A férfi kórus a békési szlovák népzenei felvételeken is szerepel, ezúttal első világháborús katonadalokat énekelnek az olasz frontról. Éneküket Iváncsó József kíséri harmonikán.

műsorunk végéhez közeledve még egy szarvasi szlovák összeállításra maradt időnk. Ezúttal a szombatesti hangulatot idézzük meg a Bokrétában. A felvételek az NKA Halmos Béla program, az Országos Szlovák Önkormányzat, a Magyarországi Szlovákok Kulturális Intézete és a Szarvasi Szlovák Önkormányzat támogatásával jöttek létre. Császtvanné Vas Edit és Császtvan Zsuzsanna énekét továbbra is Pál István Szalonna és bandája kíséri.

0: Kedves hallgatóink! A Népzene itthonról mai adásában békési szlovák népzenei felvételekből válogattunk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ne feledjék, hogy a Bartók Rádióban 12 óra 5 perckor hallhatnak népzenét és világzenét. Az adást újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Munkatársaim, köztük a szerkesztő Árendás Péter és a hangmérnök Pénzes Géza nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Évát hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
2: 12 óra 35 perc.
1: Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat a szerkesztő Bolla Milán nevében is. A mikrofonnál ifjabb Bazsinka József. Hangverseny összeállításunk első felében a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjét hallgathatják meg, melyet a Pesti Vigadóban adtak 2026. február 4-én. Közreműködött Szűcs Máté, mélyhegedűn, vezényelt Dénes Forovszki Marcell. Elsőként hallgassák meg Robert Folkman harmadik Richard nyitányát.

Robert Folkman harmadik Richard nyitányát a Nemzeti Filharmonikus Zenekar játszotta Dénes Vorovszky Marcell vezényletével. Most következzen Weiner Leó Ballada Brácsára és Zenekarra című műve. A szólista Szűcs Máté, brácsa művész.

Weiner Leó ballada Brácsára és zenekarra című művét játszott a Szűcs Máté Méhegedűn a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, melyet Dénes Worovszky Marcell vezényelt. Az ő előadásukban következzen most Kurtág György tétel Brácsára és zenekarra című alkotása.

Kurták György Tétel Brácsára és zenekarra című darabját játszotta Szűcs Máté Méhegedűn a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral, vezényelt Dénes Forovszky Marcell. A zenekar befejezésül Ludwig van Beethoven 7. A-dur szimfóniáját szólaltatja meg.

0: Ludwig van Beethoven 7. A-dur szimfóniáját a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában hallották, a karmester Dénes Vorovszky Marcell volt. A felvétel a Pesti Vigadóban készült 2026. február 4-én. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Bolla Milán volt.
1: Műsorajánló. Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Klub adásában Szaniszló Richard Songs of Sunset című lemezét mutatjuk be. A Jászberényi születésű vibrafonos és zeneszerző legújabb nagylemeze, vagy inkább naplemeze, sokszínű, mint az éltető napfény, és a pillanat megragadására és megélésére bíztat. Szaniszló Richard új albuma, ma 23 órakor, a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben, május 30-án 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Hangverseny összeállításunk második felében Corinna Scheurle mezzoszoprán énekel, Balog József zongorázik. Előadásukban elsőként hallgassák meg Kodály Zoltán 4 dalából a Nausikát, majd az énekszó ciklusból a Jöjj te hozzámot, végül pedig ismét a 4 dalból a Mezei dalt.

Elhangzott Kodály Zoltán négy dalából, a Nausicaa, az Ének szó című ciklusból a Jöjj te hozzám, végül ismét a négy dalból a Mezei dal.

Corina Scheurle mezzoszoprán és Balogh József zongora művész előadásában most részleteket hallhatnak Bartók Béla 20 magyar népdalából. A dalok címe Párosító, Pásztornóta, Kanásztánc, Bordal, Panasz, A tömlöcben, Hely édesanyám, Érik a ropogós cseresznye, Már dobozon, Sárga kukoricaszál, Búza, búza, búza, valamint Székely friss.

Bartók Béla 20 magyar népdalából énekelt néhány részletet Corinna Scheurle mezzoszoprán, zongorán közreműködött Balogh József. A dalok címe a következő volt: Párosító, Pásztornóta, Kanásztánc, Bordal, Panasz, A tömlöcben, Hely édesanyám, Érik a ropogós cseresznye, Már dobozon, Sárga kukoricaszál, Búza, búza, búza és Székely friss. Most Bartók Béla Gyermekeknek negyedik füzetéből csendül fel a Furulya szó, az Andante, Molto rubato, a Kánon, a Szóladuda, a Betyárnóta, a Búcsú, a Rapszódia, valamint a Halotti ének. Balogh József játszik zongorán.

Bartók Béla Gyermekeknek sorozatával a negyedik füzete részleteit hallották Balogh József előadásában. A tételek címe a következő volt. Furulya szó, Andante molto rubato, Kánon, Szóladuda, Petyárnóta, Búcsú, Rapszódia, valamint Halotti ének. Most következzen Bartók Bélától 5 dal Ady Endre szövegeire. A dalok címe: 3 őszi könycsepp, az őszi lárma, az ágyam hívogat, egyedül a tengerrel nem mehetek hozzád. Előadja Corinna Sojrele mezzoszoprán és Balogh József zongoraművész.

0: Bartók Béla Öt dal Ady Endre szövegeire című művét Corinna Soirle mezzoszoprán énekelte, Balogh József játszott zongorán. A dalok címe a következő volt: Három őszi könycsepp, Az őszi lárma, Az ágyam hívogat, Egyedül a tengerrel, valamint Nem mehetek hozzád. Corinna Soirle és Balogh József hangversenyének felvétele a Bartók Béla Emlékházban készült 2026. március 25-én. A hangmérnök Kuklis Béla, a zenei rendező Tóth Benedek, a szerkesztő Bolla Milán volt. Kedves hallgatóink, hangverseny összeállításunk végén a szerkesztő Bolla Milán nevében is köszönöm figyelmüket, ifján Bazsinka Józsefet hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szöveg dal nélkül. Képzelje, milyen meglepetés! Johannes most küldte el nekem nemrégiben elkészült szimfóniájának nyitó tételét a következő merész nyitással. Ez a kezdés rendkívül energikus, de gyorsan hozzászoktam. Egyébként a tétel tele van csodálatos szépségekkel, és Brahms olyan mesteri módon bánik a motívumokkal, hogy azok egyre inkább sajátjaivá válnak. Az egész tétel érdekesen szövődik, olyan lendületes, mint egy áradat. Minden részletében élvezhető, anélkül, hogy az alkotás folyamatának fázisaira emlékeztetne. A visszatérésbe való átmenet istenien sikerült. Mindezt ő maga játszotta nekem, és mindez nagy örömömre szolgált. Részlet Clara Schumann Joachim Józsefnek írt leveléből 1876. szeptember 9-e.

0: Műsorajánló.
1: A muzsikus legendák következő műsorában Alexis Weissenberg zongoraművész életét és munkásságát idézzük fel.
2: Egy olyan koncerten ült, mintha egy boncoláson vett volna részt. Az előadás olyan volt, mint egy hideg csillogó hús brilliáns boncolása, amelyből minden élővért lelkiismeretesen kifacsartak.
1: Muzsikus legendák. Ma 18 órakor a Bartók Rádióban. A Prolog következő műsorában Leos Janácsek a Makropulos ügy című háromfelvonásos operájáról mesél László Ferenc. A 100 éve bemutatott cseh darab Karel Čapek színműve alapján készült. Főbb szerepeit most Marlis Petersen, Pavel Csernoh és Boszkó Húsz énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Tomás Hanusz irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 15 óra. Híreink következnek.
3: Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank, a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter szerint a minisztériumokban több százmillió forintos fedezet nélküli kötelezettségvállalásokat, a Honvédelmi Minisztériumnál pedig 1000 milliárd forintot meghaladó szerződéseket találtak. A kormányfő azt mondta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Magyar Péter megerősítette, hogy megszüntetnék a KEKVA rendszert és a szuverenitásvédelmi hivatalt is. Megnevezte kabinetfőnökét Magyar Péter. A miniszterelnök Sümegi Klaudia nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdászt, filmproducert kérte fel a feladatra. Az angolul és olaszul felsőfokon beszélő Sümegi Klaudia csaknem egy évtizedet dolgozott pénzügyi területen, részt vett az Oxfordi Egyetem felsővezetői programjában, az elmúlt másfél évben pedig társalkotója volt a Tisza pártot és a Magyar Pétert bemutató Tavaszi szél című filmnek. A Hunren jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint az lenne a legjobb megoldás, ha a szervezet elnöke és vezérigazgatója lemondana,

0: és közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológia nemzetközi elismerésében. Egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít. A fogyasztóvédelem idén is fellép a légitársaságok ellen, a késések és az utasok panaszai miatt. A vizsgálatok kiterjednek a többi közt az online tájékoztatásokra, az árfeltüntetési szabályok betartására, valamint a telefonos ügyfélszolgálatok működtetésére. Tavaly több mint 330 panasz érkezett a kormányhivatalokhoz. A hatóság összesen 91 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, az utasok pedig összesen csak nem 15,5 milliárd forint kártalanítást kaptak. Picasso kiállítás lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái is láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hajnali 12-19 fokról 29-34 fok közé melegszik a levegő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Koncerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Koncerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
3: A Magyar Rádió Énekkarának quintesszenciája a Sapszon bérlet. A bérlet estjei a legszebb budapesti koncerthelyszíneken várják majd a közönséget. A Rádió Énekkar csodálatos hangzása megtölti a lenyűgöző Mátyás templomot, az impozáns Pesti Vigadót, a Szecessziós Zeneakadémiát és a modern Dohnányi Ernő Zenei Központot. A koncerteken Szabó Sipos Máté, Florian Helgát és Alexander Lüken vezényletével lép színpadra az Énekkar. A Sapszon bérletet keresse az rme.jegy.hu oldalon. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed.
4: Közel a Távol-Kelet. Ázsiai kórusművek különleges estje a Budapest Music Centerben. A Kodály kórus koncertjén a tájvani vendégkarnagy Suen Swing Shie vezényletével a szakrális meditációk csendjétől a kortárs ritmusok lendületéig ível a műsor. Fedezzük fel együtt a távoli kultúrák hangzásvilágát. Kodály kórus, közel a Távol-Kelet. Jegyek kaphatók online, valamint a helyszínen.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Lendületes kedd délutánt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszöntöm Önöket, Szejlő Dénes vagyok. Lesz a mai muzsikáló délutánban 3:30 lemezújdonság, 4:00 kulturális ajánló, 16:30 lesz a játék, 17:00 híreket hallgatunk, és 17:30 majd jelentkezik a 100 évvel ezelőtt írták rovatunk. Szóval érdemes velünk tartani, de nem csak ezért, hanem azért is, mert nagyszerű zenéket hallhatnak majd a mai muzsikáló délutánban, mint például a következő zene is ilyen kiváló kompozíció, Joseph Haydn numero 103-as Ez-dur szimfóniájának 4. tételét halljuk. Elsőként a műsorban az osztrák-magyar Haydn zenekar játszik vezényel Fischer Ádám.

Joseph Haydn numero 103-as S-dur szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, az osztrák-magyar Haydn zenekar játszott, vezényelt Fischer Ádám. Következő zeneszerzőnk Emily Meyer, akit Beethovenhez hasonlítottak sokan, nem a külsőségek indikálták ezt az asszociációt. Ugye Beethovenre leginkább úgy emlékezünk, hogy hát olyan rendezetlen volt a haja, és borostás volt az arca, és a stílusa olyan nyers volt. Na most Emily Meyer ábrázolásokat nézek, ezek közül egyik sem igaz rá, ezt biztosan mondhatom. Azonban ez az asszociáció, vagy ez a hasonlóság inkább a zenei párhuzamokat követi. Ugye Emily Meyer Beethovenhez hasonlóan nagyon szereti a különböző drámai kontrasztokat, ezeket a nagyszabású, szimfonikus hangszereléseket, illetve hát a különböző ilyen dinamikai különbözéseket, a kontrasztokat is előszeretettel alkalmazza. Talán ezt is megfigyelhetjük az S-dur zongoratrió negyedik tételében, a Hannover zongoratrió előadását halljuk.

Emily Meyer Esz-dur zongoratriójának negyedik tételét hallottuk a Hannover zongoratrió előadásában. Írja egy kedves hallgató, hogy nagyon örülök, hogy Emily Meyer nem volt borostás az arcképein. Igen, ennek mi is örülünk, ugye arról beszélgettünk, hogy női Beethovennek is emlegették őt, de hát azért ez egy ilyen furcsa hasonlat. Händellel folytatjuk, Örül a király koronázási anthem sorozatából szól az első darab, The King Shall Rejoice, a The 16 együttes előadását halljuk.

Jól lehetett érteni a szöveget, de azért elmondom még egyszer. The King Shall Rejoice. Örül a király koronázási anthem szólt, Georg Friedrich Händeltől a The 16 együttes játszott, Harry Christophers vezényelt. Louis Spohr következik, akinek a felesége hárfás volt, hárfa művész, ő pedig ugye nagyszerű vonós, hangszeres művész volt, és hát nagyon népszerű volt az a duó, amit ők ketten alkottak, beutazták az egész világot, Angliától, Itálián keresztül mindenhol jártak, és hát Spohr több művét konkrétan a közös koncertjeikre írta, és az anekdoták szerint a fogadókban is rengeteget gyakoroltak és próbáltak, ezért a vendégek sokszor panaszkodtak, hogy túl sok zene szól a szomszédból. Egyébként ez nem egy ilyen új kelet, vagy nem egy régi keletű dolog, hogyha egy zenekar turnéra megy, akkor sokszor gyakorolnak a szállodákban. Ilyenkor azért tudnak panaszkodni a nem zenész lakók is. Előkerülnek aztán a szállodaszordinók, amik nem annyira jók, van, aki ilyen kis bunkert épít a paplanjából, és ott próbál meg gyakorolni, hát mindenki próbálja úgy behozni az utazás által kimaradt gyakorlás perceket, ahogyan tudja, ez azért néha érdekes és vicces pillanatokat tud szülni. De most nem hárfazenét hallgatunk, hanem a Hegyi Szellem nyitányt a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara játszik vezényel Christian Fröhlich.

0: Louis Spohr szerzeményét hallottuk, ez volt a Hegyi Szellem nyitány. A Berlini Rádió szimfonikus zenekara játszott, vezényelt Christian Fröhlich. 4:01.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezújdonsággal folytatjuk. Weiner Leó teljes életművét rögzíti évek óta a MÁV szimfonikus zenekara Naxos kiadó gondozásában. A 2025-ben megjelent lemez tartalmazza az első D-dur hegedű versenyt, a Variációk egy magyar népdarra című művet, a Szerenádot opusz 3 és a opusz 25-ös numero 3-as Divertimentót is. Most meghallgatjuk a Variációk egy magyar népdarra című művet. A MÁV szimfonikus zenekar játszik a felvételeken Csányi Valéria vezényel.

Weiner Leo, Változatok egy magyar népdalra című művét hallottuk a Más Szimfonikus Zenekar előadásában Csányi Valéria vezényelt. Puccini következik, a Messa di Gloriából szól az ötödik tétel, Roberto Alagna és Thomas Hampson énekel.

Giacomo Puccini szerzeményét hallottuk, ez volt a Messa di Gloria. Ötödik tétele az Agnus Dei, Roberto Aragna és Thomas Hampson énekelt a londoni szimfonikus kórus és zenekar előadását hallottuk, Antonio Pappano vezényelt. Hogyha ismerősek voltak ezek a dallamok, akkor ez több okból is lehet. Egyrészt azért, mert azért előfordul ez a zenemű itt a muzsikáló műsorokban, illetve azért is, mert például az Agnus Dei egyes részleteit a Manulescu-ban később felhasználta Puccini, de így tett más részletekkel is ebből a miséből. Például a Kyrie egyik részlete felbukkan az Edgar című operában, illetve a Credo-t is felhasználta korábban is, és később is. Johann Christian Bach opusz 9-es numero 2-es S-dur szimfóniájának két tétele szól, a koncertó harmonikó játszik.

Johann Christian Bach opusz 9-es numero 2-es Es-dur szimfóniájának két tételét hallottuk, a Concerto Armonico játszott. Írja az útinform, hogy az M0-ás autóút keleti szektorán Vecsés térségében az M5-ös autópálya felé két személyautó koccant. A 38-as kilométer kőnél a belső sávot lezárták. Vezessenek óvatosan és vigyázzanak egymásra. Most fölpörögetjük az eseményeket itt a mai muzsikáló délutánban. Pörgős etüd következik, Liszt Ferenc Gismol Paganini etüdjét, a La Campanellát játssza Cifra György zongorán.

Liszt Ferenc Gismol Paganini etüdje szólt, ez volt a La Campanella, Cifra György játszott zongorán. Bach második brandenburgi versenyének két tétele következik, és hogyha valakinek bármennyi köze is van a trombitához, akkor a második brandenburgi verseny hallatán felcsillan a szeme. És hát múltkor beszélgettem egy kollégámmal, aki azt mondta, hogy igazából annyira nehéz ez a trombita szólam, hogy még hogyha valaki el is tudja játszani, akkor azért a nézőközönségben ülve azért olyan izgalmas a dolog, úgy aggódunk. De van egy-két olyan előadó, akinek mégis annyira könnyen megy ez a második brandenburgi verseny, mint hogyha egy legegyszerűbb, nem tudom, gyermekdalt játszana. És az egyik közülük Reinhold Friedrich. Ő lesz most az egyik szólista, a trombitaművész, Michala Petri játszik blokkflőtén, Albrecht Mayer oboán, és a berlini barokk szólisták előadását halljuk.

Johann Sebastian Bach második brandenburgi versenyének két tételét hallottuk, Reinhold Friedrich, Michala Petri, Albrecht Mayer és a berlini barokk szólisták előadásában a hangversenymester Rainer Kussmaul volt. Darius Milhaud következik, a francia suite ötödik tételét a müncheni filharmonikusok játsszák, vezénnyel Sergio Celibidache.

0: Darius Milhaud francia szvítjének 5. tételét hallottuk, a müncheni filharmonikusok játszottak vezényelt Sergiu Celib Bedake. 16 óra múlt 5 perccel.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Mai kulturális ajánlóban saját rendezésű koncertjeinket ismertetem a kedves hallgatókkal. Május 28-án lesz két koncertünk a Doknányi Ernő Zenei Központ Sapszon Ferenc termében. 17:30-kor játszik Kovács Zétény, zongoraművész, a Fiatal Művészek Pódiuma sorozatunk keretén belül. Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját műveket ad elő. Illetve este 19:30-kor is lesz koncert a 2024. évi Banda Hede Gordonka verseny győzteseinek hangversenyét lehet meghallgatni, Forgó Boglárka és Rátkai Áron lép fel. És nézzünk még egy kicsit előre is, június 4-én csütörtökön 18 órakor szintén a Doknányi Ernő Zenei Központban, de a nagy teremben kora esti hangverseny lesz. Vizsai Lívia, Varga Laura, Tóth Györgyi, Gregsa Márta és Rácz Gábor, illetve Tóth Németh Henrietta lép fel, Vivaldi, Bach, Stamitz, Haydn és Devian, illetve Gambini műveket adnak elő. És ezen a napon is lesz még egy koncert este 8 órakor, itt Erdély László és Kállai Ágnes előadást lehet meghallgatni. Itt is nagyon szép a műsor, többek között Bach, Scarlatti, Rameau, Liszt, Brahms, Piazzolla, és még sorolhatnám, milyen nagyszerű műveket adnak elő. Mi pedig folytatjuk a zenei hallgatást Ludwig van Beethoven Ezzur triójának 3. tételével, az Abegg trió játszik.

Ludwig van Beethoven Esdur triójának harmadik tételét hallottuk, ez volt a Rondo az Abegg trió előadásában. Most következik Johann Friedrich Fass Ámol oboa versenye, Nilefer Tóman és a Musica Gloria előadásában.

Johann Friedrich Fass A-moll obol versenyének teljes egészét hallottuk Niloufer Tomen és a Musica Gloria előadásában. Most Verdi következik, a Traviátából idézünk, Rolando Penerae énekel.

Giuseppe Verdi zenét hallottuk, a Traviátából szólt részlet a második felvonásból idéztünk. Rolando Panerai énekelt, az olasz rádiószimfonikus zenekara játszott, Zubin Mehta vezényelt. François-Joseph Gossec következik, aki forradalmi zeneszerző volt, mármint ezt úgy értem, hogy a francia forradalmat nagy lelkesedéssel támogatta, egyébként szamotkű művesként is aktív volt. Egyesek szerint a forradalmi ünnepségek hivatalos zeneszerzőjeként tartották számon, himnuszokat, kórusokat, intulókat komponált, és akkor még nem is beszéltünk a mazsolai stádéról. Most a D-dur szimfónia első tételét a London Mozart Players játsza, vezényel Matthias Bamert.

François Joseph Kosek D-dur szimfóniájának első tételét hallották, a London Mozart Players játszott, vezényelt Matthias Bamert. Írja egy kedves hallgató, hogy ugyan fejtsen már ki bővebben ezt a mazsola és tádé dolgot összefüggésében a nevezett szerzővel, François Joseph Kosekkel. Ki is fejtem. Ugye François Joseph Kosek egyik legismertebb műve, hát legalábbis Magyarországon biztos, a D-dur gavotte, amit a 70-es években a Mazsola és Tádé című báb filmsorozat főcímzenéjének elkészítéséhez használtak fel. Hát itt van az összefüggés. A következő zeneszerzőnk Joaquin Rodrigo, Fantázia egy nemes úr részére gitárversenyéből szól a negyedik tétel.

0: Elhangzott Rodrigo Fantázia egy nemes úr részére című gitárversenyének negyedik tétele. Julian Bream volt a szólista, az Európa Kamara zenekar játszott, vezényelt John Eliot Gardiner. Kedves hallgatóink, 5:06 maradjanak velünk, jön a játék.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egyházzenei esték Budapest TV-ben a Haydnommal. Riba és Cartellieri eddig elfeledett művei, valamint a megváltó hit utolsó szava ritka fortepiano változata is felcsendül kiváló hazai és nemzetközi előadókkal. Május 29-én és 31-én az Egyetemi Templom lenyűgöző barokk falai között. Jegyvásárlás www.haydnomm.com.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Vegye ki a részét a Pannon Filharmonikusok színgazdag mozaikjából a 2026-27-es évadban is. A hangversenybérlet egy útlevél a PFZ univerzumba, ahol kiváló karmesterek és szólisták előadásában a legnagyobb zeneszerzők jól ismert dallamaitól a legfrissebb bemutatókig minden megtalálható. A mozaik évad közelről és távolról a zene más-más arcát, a zenekar egyedi hangját mutatja meg. Bérletek kaphatók a jegymesteren, a MÜPÁ-ban és a Kodály Központban.
2: Zene, család, BFC. Töltse a gyereknapot a fesztiválzenekarral az Aquincumi Múzeumban. Koncertek, játékok, tánc, kézműveskedés és a Pagony könyves standja várják a zenekar családi napján, május 31-én, 10 óra 30-tól. Minden program ingyenes. További részletek bfz.hu.
3: Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
4: Jöjjön tehát a játék. A mai játékunk során két koncertre lehet páros belépőket nyerni, és van egy tárgynyereményünk is. Május 28-án csütörtökön este 19:30-kor a Dohnányi Ernő Zenéközpont Sapszon Ferenc termében lesz a Fiatal Művészek Pódiuma sorozat keretén belül a 2024. évi Banda Hete Gordonga verseny győzteseinek hangversenye. Forgó Boglárka és Rátkai Áron lép fel. Május 29-én pénteken szintén este 19:30-kor a Szegedi Domban a Monsterráti Apátság fiúkórusának hangversenye lesz a Filharmónia Magyarország rendezésében. És akkor, mint ahogyan említettem, van egy tárgyereményünk is, ez egy CD, amin Madarász Iván művei találhatóak különböző előadók előadásában. Tehát még egyszer, van két koncertünk, május 28, csütörtök este 19:30, Dohnányi Ernő Zenei Központ, Forgó Boglárka és Rátkai Áron fellépésével, a Monsterráti Apátság fiúkórusa 29-én este 19:30-kor lép fel Szegeden, és van a Madarász Iván CD-nk. A játékunk egy Schubert műhöz kapcsolódik. A kérdésünk az, hogy melyik két szereplőt találjuk meg a címben. Tehát még egyszer a kérdés az, hogy kik a címben szereplő, vagy található szereplők. 0630 30 30 160 az SMS számunk, muzsikáló délután kukac rádió.hu az e-mail címünk.

Schubert zenéjét hallottuk, a D-moll vonós négyes második tétele szólt. A kérdésünk az volt, hogy a címben melyik két szereplőt találjuk. Több megfejtés is érkezett. Volt, aki azt írta, hogy Rómeó és Júlia. Hát szívesen mondanám, hogy majdnem, de nem. Az egyik a lányka volt, a másik sokkal szomorúbb, a halál. Halál és a lányka. Ez a cím. Volt, aki írta, hogy bárcsak ne találkoztak volna. Hát, egyetértünk, bárcsak. A szerencsés nyertesek nevét hamarosan mondom, előtte azonban Schumann művét halljuk, a 6 kanonikus etüdből szól 2, Márta Argerics és Lilia Zilberstein játszik zongorán.

Robert Schumann 6 kanonikus etüdből szólt 2. Claude Debussy átdolgozását hallottuk Márta Árgerics és Lilia Zilberstein előadásában. Tartozom még a szerencsés nyertesek neveivel, és már mondom is, Szabó Kingának, Kalapszki Lászlónak és Tötős Gábornak gratulálunk, és természetesen mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött, és köszönjük szépen, hogy ennyien játszottak velünk. Most Mozart következik, a B-dur szimfónia első tételét az Orpheus kamarazenekar játssza.

0: Nos, ez nem Mozart volt. Agostino Steffani La Lotta del Cuore con Agello című operájából szólt Achille áriája, Cecilia Bartoli énekelt, az Ibarokiszti játszott vezényel Diego Fázalis. Majd lesz Mozart is a mai muzsikáló délutánban, de előtte nézzük, mit írt nekünk a BKK. Azt írják, hogy a Rákóczi hídon Budára a Pesti hídfőnél egy műszaki hibás jármű foglalja el a külső sávot, illetve tart a helyszínelés és a műszaki mentés a 7. kerületben, a Besserényi utcában, az Erzsébet körút előtt és a Rottenbiller utcában, az István utcánál. Valamint torlódásra kell készülni a Szél Kálmán tér környékén, a Rákóczi hídon Budára, a Petőfi hídon, a Budaörsi úton befelé, a Nagyszülős utcai felüljárótól az Árpád fejedelem útján, a Margit híd előtt, a budai alsó rakparton észak felé, a Szabadság hídig, és a Zsigmond tér vonalától, illetve a pesti alsó rakparton, a Szent István parttól a Lánchídig, és az Erzsébet hídnál észak felé. Vezessenek, közlekedjenek óvatosan, és vigyázzanak egymásra az utakon. Most hamarosan hírek következnek, és a hírek után pedig indul a mai muzsikáló délután utolsó órája. Benne a 100 évvel ezelőtt írták rovattal. 17 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Vörös Namonkos. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárddal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük a munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. Módosító javaslatot nyújtott be a kormányfő a Tisza párt alaptörvény módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését kezdeményezik, a keresztény kultúra védelméről szóló alaptörvényi rendelkezést nem törölnék. Erről az előterjesztő Mellétei Barna Márton beszélt az Igazságügyi és az Alkotmányügyi Bizottság ülésén. A javaslat emellett 8 évben maximálná a miniszterelnöki poszt betöltését, valamint lehetővé tenni a közérdekű vagyonkezelő alapítványi rendszer megszüntetését is. A Magyar Tudományos Akadémia kész visszafogadni az elcsatolt kutatóhálózatot, azon belül az ELTE-hez került központokat, erősítette meg korábbi álláspontját az MTA jelenlegi és júniustól hivatalba lépő elnöke. Frany Tamás és Pósfai Mihály ugyanakkor jelezték Darázs Lénárd rektornak, hogy az ELTE-n tervezett véleménynyilvánító szavazás időpontját korainak tartják, mert még nem egyeztettek a visszatérés feltételeiről, így a dolgozóknak nincs elegendő ismeretük a felelős döntéshez. Amerikai szabadalmat kapott a Budapesti Műszaki Egyetem kutatói által kifejlesztett járműbiztonsági technológia. A nemzetközi szinten is kiemelkedő magyar fejlesztés megcsúszás közben is irányíthatóvá teszi az autót, ezzel jelentősen csökkentve a kisodródásos balesetek kockázatát. Ez újabb jelentős mérföldkő a technológiai nemzetközi elismerésében, egyben jelzi, hogy a magyar kutatók megoldása globális szinten is újszerűnek számít. Szabadlábra helyezték Hilarion orosz metropolitát a cseh hatóságok. Az orosz ortodox egyház nyugalmazott vezetőjét kábítószer birtoklás és szállítás gyanújával vasárnap vette őrizetbe a cseh rendőrség. A metropolita ellen a cseh hatóságok nem emeltek vádat, és szabadlábra helyezése után személyi jogait sem korlátozzák. Vonattal ütközött egy iskolabusz Belgiumban. Két diák, a kísérőjük és a sofőr meghalt. A buszon még 5 gyermek utazott, őket kritikus, de stabil állapotban vitték kórházba, közölte a belga közlekedési miniszter. A vonatutasai közül nem sérült meg senki.

0: Bosznia-Hercegovinában, valamint Észak-Macedóniában is. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A hajnali 12-19 fokról 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. A híreket Fehérvári Petra szerkesztette.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Közel a Távol-Kelet. Ázsiai kórusművek különleges estje a Budapest Music Centerben. A Kodály kórus koncertjén a tájvani vendégkarnagy Suen Swing Shie vezényletével a szakrális meditációk csendjétől a kortárs ritmusok lendületéig ível a műsor. Fedezzük fel együtt a távoli kultúrák hangzásvilágát. Kodály kórus, közel a Távol-Kelet. Jegyek kaphatók online, valamint a helyszínen.
3: Nagyszabású oratóriumok a Zeneakadémián. A Vásári Bérletben Rossini kisünnepi miséje, Beethoven Missa Solemnis alkotása, Liszt Szent Erzsébet legendája, Brahms német requiemje és Haydn Nelson Mise című darabját hallhatja a közönség, tisztelegve a magyar komoly zenei életet alapjaiban meghatározó karmester Vásári Tamás nagysága előtt. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. A Vásári Bérletet keresse az mrm.jegy.hu oldalon.
1: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 28-án a jövő tehetségeié a Doknányi Ernő Zenei Központ színpada. A 17 óra 30 perckor kezdődő Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén Kovács Zétény zongorázza Scriabin, Brahms, Rachmaninov és saját alkotásait. Még 19 óra 30 perckor a 2024-es Banda Ede Gordonka verseny győztesei Forgó Boglárka és Rátkai Áron lépnek fel. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
4: A Fókuszban Beethoven, Richard Strauss és a 20. század elejének bécsi szerzői a Concerto Budapest 2026-27. Évi programjában. Világszínvonalú koncertek, izgalmas zenei utazások, fesztiválok, tematikus zenei ünnepek, ez mind a Concerto Budapest. Május 18-ától indul a bérletvásárlás, hogy biztosan találkozzunk.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
5: Lendületes kedd délutánt és jó rádiózást kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella, a hangmérnök Szabó Péter, én Szegyül Dénes vagyok. Rossinivel indítjuk a mai muzsikáló délután utolsó óráját. Mózes című operából szól a címszereplő imája a negyedik felvonásból.

Gioachino Rossini Mózes című operájából szólt. Mózes imája a negyedik felvonásból Ruggero Raimondi, Salvatore Fisichella és June Anderson énekelt az Ambrosian Opera Kórus és a Philharmonia zenekar élén Claudio Simone állt. Händel következik az F-dur koncertó Grosso első tételét halljuk Christian Moreau és a Le Musicien de Louvre előadásában. Vezényel Mark Minkowski.

Handel F-dur koncerto grossójának első tételét hallottuk Christian Morrow és a Le Musicien de Louvre előadásában Mark Minkowski vezényelt. Most Dvorzsák következik, az Opus 98-as A-dur suite-ből idézünk. Azt gondolom, hogy időnként fontos az, hogyha valamit jól csináltunk, akkor megálljunk egy pillanatra, és azt mondjuk, hogy nos igen, ez jól sikerült. Dvorzsák erre képes volt. Amikor elküldte a kiadónak többek között ezt a suite-et, akkor azt mondta, hogy ez az egyik legjobb, amit valaha írtam. Gyakorlatilag belenézett a tükörbe, és azt mondta, hogy nos igen, ez jól sikerült. Hallgassuk az Atlantai Szimfonikus Zenekar felvételét, azt gondolom, ez is jól sikerült.

Antonin Dvorák Ádúr szvittjének harmadik tételét hallottuk, az Atlantai Szimfonikus Zenekar játszott, vezényelt Natalie Stutzmann. Haydn következik a D-dur szonáta első tételét, Marian Bacsásvili játsz a zongorán.

József Haydn Dédusz szonátájának első tételét hallottuk, Marián Bacsásvili játszott zongorán. Most egy olyan filmzene következik, a filmben egy zongorista van a fókuszban, de talán inkább egy trombitásról szól, hát ezt mindenki döntse el, aki megnézi, illetve egy trombitás szemszögéből egy zongorista. Nagyon érdekes ott a párbaj jelenet is, remélem, hogy mindenki látta ezt a filmet, az Óceánjáról, zongorista legendájáról van szó, hogyha még nem látták volna, akkor kötelező. Nézzék meg ma este. A fő témát halljuk, Jojo Ma és a Róma Szimfonietta Orkesztra előadásában vezényel a szerző.

0: Ennio Morricone, az óceánjáró zongorista legendája című filmnek a zenéjét hallottuk, a fő témát játszotta a Jojo Ma, és a Róma Sinfonietta Orchestra vezényelt a szerző. 1:06.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ez itt már a 100 évvel ezelőtt írták rovatunk. Ígértem, hogy jön ma is időutazás. 1926. május 26-án, tehát napra pontosan 100 évvel ezelőtt a Nemzeti Újságban jelent meg egy nagyon rövid cikk. Csak ennyit írnak: hangverseny Gyulán. Meleg ünneplésben volt része Nagy Margitnak, az operaház művésznőjének Gyulán, ahol a Közművelődési Egyesület meghívására hangversenyezett. Puccini és Mászné áriákat, valamint magyar dalokat énekelt a közönség lelkes elismerése mellett. Nézzük, ki volt Nagy Margit. Szoprán énekes volt, aki 1893-ban született Hódmezővásárhelyen, és a Zeneakadémiáról egyenesen az Operaház színpadára vezetett az út számára. Az 1920-as és 30-as években a Magyar Királyi Operaház egyik fontos lírai, drámai szopránja volt. Korabeli kritikák hangjának tisztaságát és stílusának eleganciáját emelték ki. Sajnos rövid élet adatott neki, 1941-ben mindössze 48 évesen hunyt el, de a magyar operajátszás történetében így is maradandó nyomot hagyott. Most az ő énekét halljuk.

Nagy Margit énekelt, Székács Aladár művét hallottuk, Fülemben cseng egy dal. Remélem, hogy a fülünkben sokáig fog még csengeni Nagy Margit éneke. A mai 100 évvel ezelőtt írták rovatban Nagy Margit operaénekesre emlékeztünk. Maszkányi következik a Parasztbecsületből szól a nyitókórus, a Bolgár Nemzeti Svetoszláv Obretenov kórus és a Szófiai Filharmonikus Zenekar előadását halljuk.

Pietro Mascagni parasz becsületéből szólt a nyitókórus, a Bolgár Nemzeti Kórus és a Szófiai Filharmonikus Zenekar előadását hallottuk. Karl Maria von Weber 1811 környékén nagyon intenzíven foglalkozott a fúvós hangszerekkel, ekkor születtek a klarinét versenye is, és a most hallható F-dur fagott verseny, amelynek az első tételét ifjabb Hara László szólójával halljuk.

Karl Maria von Weber F-dur fagott versenyének első tételét hallottuk, ifjabb Hara László volt a szólista. A Liszt Ferenc kamarazenekar játszott, vezényelt Lukács Ervin. Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai muzsikáló délután utolsó zeneszámához. Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridike című operájából szól most Orpheus áriája, a harmadik felvonásból David Daniels énekel. A felvilágosodás korának zenekara játszik, vezényel Henry Bickett.

0: Christoph Willibald Gluck Orpheus és Euridike című operájából szólt, Orpheus áriája a harmadik felvonásból, David Daniels énekelt, a felvilágosodás korának zenekara játszott, vezényelt Harry Bickett. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló délután. A kollégáim, a zenészerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is búcsúzom, Szejlő Dénest hallották.
1: Műsorajánló. A Prolog következő műsorában Leos Janácsek a Makropulosz ügy című háromfelvonásos operájáról mesél László Ferenc. A 100 éve bemutatott cseh darab Karel Čapek színműve alapján készült. Főbb szerepeit most Marlis Petersen, Pavel Csernoh és Boszkó Húsz énekli. A Bécsi Állami Operaház ének és zenekarát Tomás Hanusz irányítja. Prolog. Nem csak opera rajongóknak. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Az Éjszakai Jazz Club adásában Stanislaw Richard Songs of Sunset című lemezét mutatjuk be. A jászberényi születésű vibrafonos és zeneszerző legújabb nagy lemeze, vagy inkább naplemeze, sokszínű, mint az éltető napfény, és a pillanat megragadására és megélésére bíztat. Stanislaw Richard új albuma ma 23 órakor a Bartók Rádióban.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A magyar klasszikus zene napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Tagyes Tóth Krisztina hangmérnök nevében is köszöntöm a hallgatókat. Németi Attila vagyok, a Muzsikus Legendák szerkesztő műsorvezetője. Önöknek van kedvenc, mondjuk, zongoristájuk? Van, aki Svjatoszláv Richterre esküszik, van, aki Fischer Annira vagy Grigori Szokolovra, de még sorolhatnánk Márta Argeristől Judza Vangon át a neveket napestig. Egy biztos, mindig találni olyan zeneértő, zenekedvelőt, aki e nevek hallatán is elhúzza a száját, talán csak Dino Lipatti a kivétel, jegyzem meg halkan, és ez így van jól. Nem lehetnek a művészek egyformák. Viszont vannak kimondottan megosztó személyiségek. Alexis Weissenberg meggyőződésem szerint ilyen művész volt. Volt, aki istenítette őt, volt, aki jeges, hűvös személyiségnek tartotta, és visszolygott a játékától. Ahogy elkezdtem róla kutakodni, elolvasni véleményeket, kritikákat, meg is erősödött bennem ez az érzés. Annak idején 1978-ban a brüsszeli Erzsébet királyné verseny zsűriében ült, ha jól tévedek, tán épp Emil Gilels és Leon Fleischer között. Mi, versenyzők, próbáltunk érdeklődni a döntőbeli teljesítményünk után, hogy mondjanak néhány szót, értékei a produkciónkat. Mindhárman megközelíthetetlennek tűntek, de azért mégis szóltak pár barátságos szót. Alexis Weissenberg 1929-ben Szófiában született. A zenekritikusok véleménye megoszlott az előadás módjáról. Egyesek csodálták lenyűgöző romantikus stílusát, míg mások technokrata játékgépként jellemezték őt. Herbert von Karajan korunk egyik legjobb pianistájának tartotta, és felvette lemezre például Beethoven 5 zongora versenyét Weissenberg szólójával. A temperamentuma főként Bartók, Prokofjev és Stravinsky műveinek előadására predesztinálta, de repertoárjának középpontjában a romantikus szerzők Chopin, Schumann, Liszt, Brahms, Csajkovszki vagy Rachmaninov alkotásai álltak. Elsőként Johann Sebastian Bach 543-as jegyzékszámú ámol preludiuma és fugája csendül fel Liszt Ferenc átdolgozásában. Alexis Weissenberg zongorázik.

Bach ámol prelúdiuma és fugája hangzott el Liszt Ferenc átdolgozásában. Alexis Weisenberg zongorázott, aki egy szófiai zsidó családba született, és 3 évesen zongora leckéket vett Pancho Vladigerov bolgár zeneszerzőtől. Emlékirataiban ezt írta. Inkább intuitív, rugalmas tanár volt, mint sem kontárpedagógus, és nekünk, tanítványainak már korán tudatosította, hogy a temperamentum inkább eszköz, mint fűszer. Weisenberg 10 éves korában adta első hangversenyét, amelyen Bach, Schumann, Beethoven és Vladigerov művei szerepeltek. Ráadásként, írja, egy saját G-dur etüdömet játszottam, amelyet az utolsó pillanatban S-durba írtam át, mert úgy jobban hangzott. Pályafutása során Weisenberg nagy érdeklődést mutatott a zeneszerzés iránt, és a 40-es évek közepétől kezdődően a jazz alapvető elemmé vált a saját műveiben. A holokausztból szerencsésen menekült meg. 1941-ben édesanyjával megpróbáltak elmenekülni a németek által megszállt Bulgáriából Törökországba, de elfogták őket, és 3 hónapra egy ideiglenes koncentrációs táborba zárták. Egy zenekedvelő német őr megengedte neki, hogy minden délután Schubertet játszon egy ütött-kopott harmonikán, és végül feltette őket egy Isztambulba tartó vonatra, majd a vonat elindulásakor a nyitott ablakon keresztül bedobta a harmonikát a fülkébe, és azt mondta nekik, hogy sok szerencsét. Egy nappal később biztonságban meg is érkeztek Isztambulba. A koncentrációs táborból aztán Palesztinába ment, tanulmányai Tel Avivban, majd a New York-i Juilliard iskolában folytatta, itt Olga Samarov oktatta, további képzését pedig Arthur Schnabel és Wanda Landowska irányította. Most Claude Debussy Bergamask szvittjének közismert tétele, a Holdfény csendül fel Weisenberg tolmácsolásában.

Claude Debussy Bergama szvitjéből a Holdfénytételt játszotta Alexis Weisenberg. Leo Kestenberg egy jelentős zongoraművész, zenepedagógus és kultúrpolitikus volt, aki a 20. századi német zeneoktatási reformok kulcsfigurájaként vált ismerté. Progresszív kulturális politikát folytatott, és ez messze menő hatással volt a zeneoktatásra. Muzsikus legendánknak adott két ajánló levelet. Az egyik Arthur Schnabelhez, a másik Vladimir Horowitzhoz szólt. Ezekkel zsebében költözött az Amerikai Egyesült Államokba Weisenberg, aki ezt nem is akarta elhinni. Azt írta, hogy mindegyiket 15-ször újra elolvastam. New Yorkban 47-ben aztán a Szél György vezette philadelphiai zenekarra debütált Rachmaninoff harmadik zongora versenyével, de a palesztinai szimfonikus zenekarral is játszott Beethoven koncertet Bernstein irányításával. Aztán megnyert egy versenyt, és 28 évesen visszavonult. Vagyis majd egy évtizedig nem lépett fel, nem koncertezett, hanem tanult, elméleti kérdésekkel, illetve komponálással foglalkozott. Rachmaninoff harmadik zongora versenyének utolsó perceit halljuk. A francia nemzeti zenekart Leonard Bernstein vezényli.

Szergej Rachmaninov harmadik zongora versenyének befejező perceit játszotta Alexis Weissenberg és a francia nemzeti zenekar az 1979-es felvételen Leonard Bernstein vezényelt. Weissenberg elképesztő technikai tudással rendelkezett, de gyakran és sokan megrótták hideg és érzelgős előadásmódja miatt. Sztoikus nyugalommal ült a billentyűzetnél, még a szemöldökét sem mozdította meg, játék közben sosem mosolygott, nem tett érzelmes vagy eltúlzott kézmozdulatokat. Volt kritikusa, aki azt állapította meg, hogy egyes esetekben az előadásai dermesztően tudományosak voltak, mint egy anatómia óra. Sőt, azt írta a hozzáértő vagy nem értő ítész, hogy olyan koncerten ült, mintha egy boncoláson vett volna részt. Az előadás olyan volt, mint egy hideg, csillogó, hús, brilliáns boncolása, amelyből minden élővért lelkiismeretesen kifacsartak. Weissenberg ezt a kritikát nem fogadta el, és egy interjúban kifejtette. Soha nem veszítheted el a fizikai kontrollt. Pontosan kell tudnod, mit csinálnak a kezeid. El tudsz képzelni egy sebész, aki valakit műt, majd elájul, felnéz a mennyezetre, és izgalomba jön emiatt? Hát a beteg meghalna. Ez történik a zenében is. A beteg azért hal meg, mert túl sok minden történik a tényleges előadáson kívül. Engem Vladigerov inspiráló tanítása, hatásos zeneisége és lelkesedése a szófiai évek alatt a legjobb pedagógiai hagyományok szerint készített fel a zongora művészetre, nyilatkozta. Most ismét Weissenberg lírai oldalát halljuk. César Franck Prelude, Fuga és Változatok című opusz 18-as gyönyörű darabjából a prelűdöt hallgatjuk meg.

César Franck prelüdjét játszott egy 1969-es felvételről Alexis Weisenberg, aki, ahogy említettem, majd 10 évre fiatalon visszavonult. Ezt a döntését így magyarázta. Fiatal művészként nagyon gyorsan tanultam meg az új műveket, és túl korán játszottam ezeket. 10 év alatt eljutottam volna arra a pontra, ahol megrekedek. Nem akartam 50 évesen még mindig ígéretes zongorista lenni. A 60-as években aztán diadalmasan visszatért. Nagyon sokat beszélt kételjeiről. Az ösztönös impulzus fontosságáról, a technikai készségekből és a kreatív kifejezésből fakadó hatalmas egyéni felelősségről, és mindenek előtt a tiszta öröm pillanatairól, amikor létrejön a varázslatos interakció közönség és a művész, vagy épp a szólista és a karmester között, ahogy ő fogalmazta, két érzékeny lélek között. Játék, ahol mennydörgő, hol atletikus volt, hol költői, hol gyengéd vagy szenvedélyes, lehetett szeretni, nem kedvelni, de mindig oda kellett rá figyelni. Gyakran tartott mesterkurzusokat szerte a világon. Korunk számos, ma már nagyon híres pianistája kereste fel őt tanácsokért. Ahogy említettem, szeretett komponálni, főleg zongora darabokat írt, de a Darmstadti Állami Színházban a Nosztalgia című musicaljét is bemutatták. 1965-ben egy svéd rendező, Åke Falk készítette egy különleges, kísérletező jellegű filmet, amiben Alexis Weisenberg játszotta Stravinsky Petruskájának 3 tételét. Ez nem egyszerű koncertfelvétel volt, hanem vizuálisan és erősen megkomponált filmes zenei interpretáció, ami ekkoriban újdonságnak számított. Ezt a filmet mutatták meg Karajánnak egy zárt körű vetítésen. Ezen a vetítésen Weisenberg inkognitóban jelen volt, a közönség között ült. Karajánt annyira lenyűgözték, ha látottak, hogy azonnal találkozni akart a zongoristával, és akkor azt mondták, hát ott ül maga mögött. A Petruskából a Farsangutói vásártételt játsza most muzsikus legendánk.

Igor Stravinsky Petruskájából a farsangutói vásár hangzott el Alexis Weisenberg előadásában. Karajan a zene előtt említett időben arra készült, hogy Richterrel felveszi Csajkovszki bémol zongora versenyét. Karajánról köztudott volt, hogy minden új kütyű, magnó, lemezjátszó film érdekelte. Azonnal új koncepciót talált ki, egy filmes zenei megvalósításról álmodott, és úgy érezte, hogy ehhez Weisenberg személyisége és játéka jobban illene, mint Richteré. Úgyhogy a projekt így Weisenberggel valósult meg, 67-ben a svéd rendező irányításával. Ez a meghívás elképesztően fontos volt, mert ugye hát Weisenberg 10 évre teljesen visszavonult, és amikor visszatért a nemzetközi élvonalba, azonnal Karajan egyik kedvenc zongoristája lett. A körülbelül 40 perces koncertfilm óriási sikert aratott, és jól mutatta Karajan gondolkodását, aki nem pusztán a legjobb zongoristát kereste, hanem egy olyan karizmatikus művészt, egy hangzás ideált és egy speciális személyiséget, ami az elgondolásának megfelel. A film kritikusok Weisenbergre azt a jelzőt aggatták, hogy hideg tűz. De mégis, miután vizuálisan és nagyon erős jelentésű volt a film, óriási sikert aratott. Csajkovszki bémol zongora versenyének 3. tételét egy 1970-es felvételről hallgatjuk meg Alexis Weisenberg és az Orchestre de Paris előadásában, vezényel Herbert von Karajan.

Csajkovszki B-moll zongora versenyének harmadik tételét játszotta Alexis Weisenberg és az Orchestre de Paris vezényelt Herbert von Karajan. Weisenberg idős korában egyszerre volt visszahúzódó, mégis legendás jelenlétű művész. A 80-as, 90-es években már egyre ritkábban lépett fel, minden koncertje esemény számba ment. Nem kereste a reflektorfényt, gondosan válogatta meg fellépéseit. Egyre inkább Monte Carlohoz kötődött, ahol nyugodt és visszavonult életet élt. A hercegség elegáns, diszkrét közege jól illett a személyiségéhez. Nem volt az a típus, aki tanítványok tömegét nevelte volna, sőt kifejezetten ritkán tanított, az önálló művészi fejlődést tartotta nagyon fontosnak. Idős korában sok időt szentelt az írásnak is, humoros, ironikus hangvételű könyveket publikált, amelyben a zenei világot sem kímélte. Ezekből kiderül, hogy nagyon szellemes és kissé szarkasztikus személyiség volt. A kritikusok kiemelték, hogy muzsikus legendánk mindig kívül állt a divatokon. Nem tartozott egyetlen iskolához sem igazán. Kapcsolata Karajánnal időskorában is meghatározó maradt, még ha kevesebbet is dolgoztak együtt. A zenei világban ma is gyakran emlegetik intellektuális zongoristaként. Nem az érzelmi túláradás, hanem a szerkezet és a tisztaság érdekelte. Ez időskorára még inkább letisztult stílussá vált nála. Nem kereste a kompromisszumokat sem a zenei, sem a személyes életében, és ez néha konfliktusokhoz vezetett pályája során. De éppen ez a makacs egyéniség tette őt különlegessé. Temetéséről is nagyon kevés részlet ismert, ami szintén a visszafogott életmódját tükrözi. Nem voltak nagy nyilvános ceremóniák. Halála után is megmaradt az a kép róla, mint egy elegáns, távolságtartó, rendkívül intelligens művész, aki időskorában sem veszített abból a titokzatosságából, ami egész életét körülvette. Muzsikus legendánk, már említettem, nagyon vonzódott a könnyebb műfajok felé is. Komponált saját darabokat, készített átiratokat, és kifejezetten szerette az iróniát és a stílus paródiát. Gyakran játszott a stílusokkal, kifigurázta a zenei klisséket, sőt, közel állt hozzá a finom gics és elegancia világa. Szorosan kötődött például az amerikai repertoárhoz, főleg Gershwin zenéjéhez. Talán az egy amerikai Párizsban ihlette arra, hogy feldolgozzon egy chansont, egy ismert dalt. Az áprilisban Párizsban 1932-ben készült nagy sláger volt. Ez dolgozta át zongorára, amit most Jean-Yves Thibaudet játszik.

0: Áprilisban Párizsban. A híres dalt muzsikus legendánk Alexis Weisenberg átdolgozásában Jean-Yves Thibaudet játszotta. Mellesleg Párizs nagyon fontos állomás volt Weisenberg karrierjében. Azt mondta, úgy gondolom, ez egy fontos állomás, olyan város, amely szinte minden általam ismert művész számára jelentős volt. Fontos az, hogy visszatérjünk egy városba, megtaláljuk ismét ugyanazt a közönséget. Párizs ezt tálcán kínálja, mert ez egy hatalmas város, amely számtalan lehetőséget rejt. Sok művész számíthat rengeteg emberre, akik csak őt akarják hallgatni. Családi életéről viszonylag keveset beszélt nyilvánosan, a magán életét is tudatosan védte a sajtótól, nem tartozott a celeb művészek közé. Egészségi állapotáról kevés hivatalos információ látott napvilágot, az utolsó éveiben nagyon ritkán mutatkozott, eltűnt a koncert életből, és 2012. január 8-án hunyt el Monte Carlóban, Parkinson kórban. Halála csendes volt, nem kísérte nagy nyilvános esemény. Persze a hírt a zenei világ azonnal felkapta, sokan egy korszak egyik utolsó nagy egyéniségének elvesztéseként értékelték. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzom a hangmérnök Fagyas Tóth Krisztina nevében is, Németh Attilát hallották, a muzsikus legendák szerkesztő műsorvezetőjét. Műsorunkat vasárnap 18 óra 30 perces kezdettel megismételjük, illetve a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják. A viszonthallásra!
1: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavörðön és az M5 műsorán.
2: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra.
3: Prológ. Nem csak opera rajongóknak.

Jó estét kívánok! Ez a Prológ, a keddesti opera közvetítéseket felvezető műismertető, elemző és kóstoltató magazinműsor itt a Bartók Rádión. László Ferenc köszönti a kedves hallgatókat. Ma este műsorunk nyomában Leos Janácsek a Makropulosz ügy című operáját hallgathatják majd meg három felvonásban a Bécsi Állami Operaház tavaly december 6-i előadásának felvételéről Tomás Hanusz vezényletével és Marlis Petersennel a főszerepben. Erről a mi nálunk inkább csak hírből és címről ismerős 20. századi remek műről beszélvén, az elkövetkező percekben szólhatok majd többek között a Viola d'Amore iránti vonzalomról és egy nehezen induló tegező viszonyról, II. Rudolf császárról és egy 1947-es brit ösztöndíjról, alkotással ihletően telt idomokról és a robot szóról, az EM monogramról, no meg a vén hóbortosról, aki akár az újságok helyi híreit is megzenésítené. És voltak éppen kezdjük is vele a mai ismertetést, vagyis az 1854-ben született Leos Janácsek személyével és működésével, persze váltig az opera műfaj helyét és szerepét keresve abban. Nos, az élete zömét a morvaországi Brnóban töltő komponistához csak lassan és sokára talált el az operai siker. Legelső operája, a Sárka, sokáig előadatlan maradt, és csupán Janácsek 71. születésnapjának tiszteletére mutatták be. Egy Románc kezdete című második operája, 3 esztendővel a megszületését követően 1894-ben ugyan a közönség elé került, ám de érdemi feltűnést nem keltett. 10 évvel később azután a mára Budapesten is félig meddig sikerdarabbá vált Jenufa ugyan tetszésre lelt a brnói ősbemutatón, de még ez sem hozta meg a zeneszerző számára az igazi, a rég várt áttörést. Erre csak egy újabb bő évtizeddel később, 1916-ban került sor, amikor is a Jenufát bemutatta, igaz, rövidített és átdolgozott formában a Prágai Nemzeti Színház. Majd 2 év múlva a még éppen Hofoper nevezet alatt működő bécsi operaház. Ez a siker hatalmas lendületet adott az ekkor már a 60-as évei közepén járó komponista zenés színpadi ambícióinak. Élete utolsó bő évtizedében Janácsek ilyes formán 5 operát fejezett be. És most következzen egy magánéleti és egyúttal szerelmi szál, ami részben ugyancsak magyarázhatja e kései termékenységet. Janácsek 1917-ben a morvaországi fürdőhelyen Bad Luhacovicében, ahol rendszeresen és következetesen a felesége nélkül szeretett időzni, megismerkedett bizony

és utóbb megmaradt levélrománcnak. Janácsek élete hátralévő bő évtizede során több mint 700 levelet küldött az asszonynak, aki inkább csak tiszteletteljes rokonszenvet érzett a férfi iránt, és bizony még a tegező viszonyba is csupán nehezen egyezett bele. Igaz, rögtön könnyebb lesz megérteni Kamila rezerváltságát, ha egy röpke idézettel érzékeltetem, hogy néha miket is írt neki a sokkal kevésbé tartózkodó Janácsek. Várom a pillanatot, hogy átölelhesselek, hogy föllebbenjen a fátyol, hogy megláthassalak, amilyen szépnek Isten megteremtett. Téged csókolni olyan, mintha édességet ennék, annyira édes az eleve húsod. Olyan az íze, mintha valami titok érne benne. Érdekes módon Kamilla voltaképpen nem is nagyon értette, sem nem értékelte az idős zeneszerző műveit. Mondhatni süket volt azokra, hiszen leveleiben ilyesmiket írt. A maga zenéje csak az idegekre hat, a szívre nem. Vagy például, mindig olyan témát választ az operáihoz, hogy az embernek megfagy a vér az ereiben. Pedig ezek az operák immár róla és neki íródtak. Hogy milyen sokfélének látta múzsáját a zeneszerző, azt jól érzékeltetheti, hogy a Kátya Kabanova és a Ravasz Rókácska címszerepét csak úgy a szeretett hölgy képmásának szánta, mint a ma este felhangzó Makropulosz ügy 337 esztendős jéghideg Emíliáját. Vagy épp legutolsó, már posztumusz bemutatott Dosztojevszki operája a Holtak házából egyik szerepalakját. Pedig ebben a szibériai száműzöttek között játszódó operában a történet szerint nem is akad nő. Csak hogy a darabbéli tatárfiú, a gyermekien tiszta Aljéja mezzoszoprán szólamot kapott. És ahogy Janácsek 1927-ben egy évvel a halála előtt megvallotta, te vagy a szegény Elina Makropulosz, és te vagy utolsó művem szeretetre méltó Aljéjája. A Kamilla iránt táplált szerelmi vonzalomnak és e szép érzelem zenei megjelenítésének ráadásul volt egy különleges kísérő hangszere. Mert hogy Janácsek mindehhez azt az ekkorra már jócskán historikus jellegű vonós hangszert, a rezonáns, vagyis együttrezgő húrokkal is felszerelt Viola d'Amore-t választotta érzelmei kifejezésének eszköze gyanánt, amelyet mi magyarok leginkább Erkel bánkbányából ismerhetünk, ahol is Melinda alakjához, illetve szólamához társul ez az instrumentum. Így írt Janácsek Viola d'Amore szólamot számos időskori művébe. Meg lehet, inkább csak a neve miatt választva szerelmi postának ezt a hangszert. Mert hogy gyakorta kihallani is nehéz Janácsek zenekari hangszereléséből a Viola d'Amore hangját. És épp ezért az operai praxisban gyakorta brácsával váltják ki ezt a hangszert. És most, még minden magyarázat nélkül következzen a ma esti opera, a Makropulosz ügy első felvonásából az a jelenetrészlet, amelyben Kamila Stöszlova aktuális alakmása is színre lép. Hogy vajon ráismerünk-e mindeközben az ezt kísérő Viola d'Amore hangjára. Marlis Petersen, Wolfgang Bankl, Stefani Hutzel és Pavel Csernoch énekel.

0: Ha már meghallgattuk-e részletet, hát térjünk is rá azon módon a ma esti operára, amely oly atipikus témán és művön alapul. Nos, Janáček 1922 végén a Prágai Nemzeti Színházban megtekintette Karel Čapek a Makropulosz ügy című drámáját. A társalgási színmű középpontjában kezdetben egy régóta húzódó örökösödési per, egy hagyatéki ügy látszik állni, amelyben azonban semmiféle Makropuloszról nem esik szó. Sőt, ilyen szereplőt nem is jelez a színlap. Csak hogy megjelenik a színen, az ügyben valamiképp erősen érdekelt híres énekesnő Emilia Márti, akiről utóbb kiderül, hogy valójában nem más, mint az alkímiáért bolonduló II. Rudolf császár udvari orvosának lánya, Elina Makropulosz. Az immár 337 esztendős hölgy egy elixírnek köszönhetően évszázadok óta őrzi életét és kortalanságát, és csupán monogramját, az E és M betűket megtartva hagyja maga mögött sorban halandó szeretőit, gyermekeit és unokáit. A halálról és a halhatatlanságról folytatott okos dialógusok kíséretében kibomló téma volt ez, és igen jól beleillett Karel Čapek életművébe, amelyben a fantasztikum elemének markáns jelenlétét korántsem csupán a robot fogalma bizonyíthatja. Ám igazán nehéz lenne azt állítani, hogy a Makropulosz ügy valósággal opera színpadra termett. Márpedig Janáček éppenséggel ezt vette a fejébe, és még Čapek szkepticizmusát is leküzdötte, hogy hozzáláthasson a komponáláshoz. Ha igaz, ekkor mondta volna a cseh író, sűrű fejcsóválások közepette a következőket. Ez a V-hóbortos legközelebb már az újságok helyi híreit fogja megzenésíteni. Maga Janáček viszont így írt muzsájának, még éppen csak megkezdett új operájáról. Egy gyönyörű nő, aki 300 éves és örökifjú, ám minden érzés kihalt belőle. Brr, hideg, mint a jég. Ez az opera, amit most írok. A brr sok munkát ad, de azért egy kicsit melegebbé teszem a nőt, hogy az emberek együtt érezhessenek vele. Lehet, hogy bele fogok szeretni. A dráma nyomán a librettót is maga Janáček készítette el, és 1923. novembere és 1925. decembere között ilyes formán meg is született a Makropulosz ügy opera változata. A premierre egy évvel később, 1926. december 18-án Brnóban került sor, méghozzá egyértelműen pozitív, sőt, lelkes fogadtatás mellett. Ahogy Janáček értékelte az ősbemutatót, ez a hideg dolog igazán váratlan sikert aratott. Mindenki beleborzongott, úgy tűnik ez a legnagyszerűbb munkám. És most, mielőtt rátérnék a cselekmény ismertetésére és a bécsi előadásra, amelyet a brnói születésű Tomás Hanusz vezényelt, okvetlenül szükséges, de legalábbis illendő szót ejtenem egy angol szász karmesterről, Charles McCarrathról. Hiszen a Makropulosz ügy nyugati megismertetése terén ő csak úgy elévülhetetlen érdemeket szerzett, amint hogy egyáltalán a nemzetközi Janáček kultusz is jobbadán neki köszönhető. Nos, az amerikai születésű, ám ausztrál karmester 22 esztendős volt, amikor a vasfüggöny legördültét megelőző pillanatban, 1947-ben a British Council ösztöndíjával eljutott Prágába, hogy ott a nagy cseh karmesternél, Václav Talichnál tanulhasson. Az a pár hónap pedig, amit így Prágában tölthetett, a cseh zene és opera irodalom hívévé, majd nagy érdemű bajnokává tette a karmestert. A Makropulosz ügy első felvonása Korenáti ügyvéd irodájában játszódik, ahol a réges-rég, majd egy évszázada húzódó Gregor kontra Prusz örökösödési per újabb, ezúttal utolsónak remélt fordulójára készülnek. A színen megjelenik a híres operaénekesnő Emilia Márti, akinek az ügyvéd apróra vázolná a Ferdinand József Prusz báró halála óta tartó jogesetet, ám de a nő sokkal tájékozottabbnak bizonyul nála. Különösen az általa csak Pepiként említett néhai báróról és annak szeretőjéről, Elian McGregorról tud sokat, és egy ismeretlen végrendeletre is felhívja a figyelmet. Emília az információkért a hagyaték egy görög nyelvű dokumentumát kéri az ügyben érdekelt Albert Gregortól, aki persze rövid úton beleszeret az énekesnőbe, míg az inkább anyai, mint utóbb majd kiderül, ükanyai módon beszél a fiatalemberrel. Az első felvonásból szólaljon meg Emilia Marti és Albert Gregor párjelenete. Marlis Petersen és Pavel Csernok énekel.
1: Я женит вече карта завтра, а птиш вас не пить. Помольте, а бит вам подековал.
2: Не смарженчик.

0: в те, і свята дальше не може те.
1: Не хочу.
0: Забудьте, от як написать.

0: A második felvonás Emilia Márti diadalmas operaházi fellépését követően a színfalak mögött játszódik. Itt már az énekesnő rajongói között a per mindkét érdekelt felét ott találjuk. De feltűnik egy roskatag öreg gróf is, aki Emiliában ráismerni vél egykori kedvesére, Eugenia Montezre. A szépséges cigánylányra, akivel fél évszázaddal korábban Andalúziában volt viszonya. Emilia iránt a mind felindultabb és hevesebb Albert Gregor és a szintén belebolonduló ifjabb Prusz báró is kitüntetett érdeklődést tanúsít. Ám az énekesnő számára oly fontos görög irat az idősebb Prusz báró birtokában van. A báró már megsejtett valamit az EM monogram titkából, és a titokfejtés részeként ő ejti ki először a színpadon az Elina Makropulos nevet, amelyre Emilia hevesen reagál. Prusz minden esetre egy közös éjszakát kér a görög dokumentumért cserébe. A második felvonásból most hallgassuk meg az öreg és magát idiótának valló Hauk Zehndorf gróf multidézését, no meg az erre elevenen reagáló Emilia spanyolos cigányos epizódját. Marlis Petersen és Mateusz Schmidlechner énekel.
1: Dovolj, prosím!

0: Ale co je vám? Podávno mrtvé ženě?
1: Mrtvé?
0: Mrtvé.

A harmadik felvonás cselekménye a kizsarolt éjszakát követően Emilia szállodai szobájában zajlik. A báró csalódott és undort érez, mert az asszonyt jéghidegnek és érzéketlennek találta. Mégis átadja a kért iratot Emiliának, majd értesül a fia öngyilkosságáról. A fiú ugyanis nem tudta elviselni, hogy az apja szerezte meg előle a vágyott asszonyt. Emiliához látogatók sora érkezik. Kolenáti ügyvéd és Gregor hamisítással vádolják az énekesnőt, ám de lassanként mindenki számára nyilvánvalóvá válik a hölgy több évszázados múltja, no meg azonossága a korábbi EM monogramú asszonyokkal. A józanságig részeg énekesnő végül elmondja a teljes igazságot. Vagyis azt, hogy 1585-ben született Elina Makropulosz néven, és az apja II. Rudolf császár udvari orvosa és alkimistája volt. Az apa feltalált egy szert az élet meghosszabbítására, és azt a császár utasítására a saját lányán próbálta ki. A nő, aki tehát az ükanyja volt Gregornak, azóta él, azóta nem öregszik, csak a nevét változtatja meg koronként. Most azonban meg kellene újítania az elixír hatását, ezért üldözte a már annyit emlegetett iratot. Csak hogy most végre rájött, hogy a végtelen életnek nincs értelme, így a csodaszer receptjét inkább odaajándékozná az öngyilkossá lett Janek menyasszonyának, a fiatal operaénekesnőnek, Krisztinának. Csak hogy ő elégeti a formulát, Elina pedig emberi sorsát visszanyerve meghal. Meghalni vagy elmenni nincs különbség. Befejezésül hallgassák meg az opera utolsó perceit a Tomás Hanusz által vezényelt bécsi előadásból.

0: Kérem, ha kedvük támadt, és az idejük is engedi, úgy hallgassák meg ma este Leos Janácsek operáját, a Makropulosz ügyet. És tartsanak velünk a jövő héten is, amikor Jean-Philippe Rameau Dardanusza lesz műsoron, amely előtt ismétlésként a leges-legelső prológ hangzik majd el 2017-ből. Munkatársaink, a szerkesztő Katona Márta és a hangmérnök Pap Sándor nevében is köszöni a figyelmüket, és búcsúzik önöktől a műsorvezető László Ferenc. Magától értetődő módon ezúttal is annak említésével, hogy műsorunkat a mediaclick.hu oldalon akár újra meg is hallgathatják. A viszonthallásra!
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
2: Jó estét kívánok a szerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a mikrofonnál Vörös Domonkos. Csökkentik a képviselői, miniszteri és miniszterelnöki fizetéseket és a felesleges állami kiadásokat, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Szerinte az eddigi évente 200 milliárd forintos kiadás legalább 50 milliárd forinttal fog csökkenni. Magyar Péter hangsúlyozta, a képviselőknek szolgálatként kell tekinteniük munkájukra, nem pedig a meggazdagodáshoz vezető útként. A kormányfő emellett a devizahiteles kilakoltatások felfüggesztését, a közjegyzői rendszer átalakítását és az uniós pénzek hazahozatalát is sürgette. Minden ellenzéki frakció reagált a miniszterelnök felszólalására. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője közölte, támogatják a minimálnyugdíj emelést, az SZIA csökkentést, a kata visszaállítását és a képviselői fizetések csökkentését is. A korábbi jó döntések visszavonását azonban ellenzik, tette hozzá. A KDNP frakció vezetője Rétvári Bence közölte, minden a magyar emberek érdekét szolgáló javaslatot támogatnak, de ellenzik egyebek mellett a miniszterelnöki ciklus 8 éves korlátozását. A Mi Hazánk egyetért a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításával, illetve a képviselői fizetések csökkentésével is. Torockai László frakcióvezető szerint a polgármesterek bércsökkentése ugyanakkor növelheti a korrupció kockázatát. A magyar és az osztrák kormány közösen lép fel az elsősorban Nyugat-Magyarországot érintő aszbeszt szennyezés ügyében. A két ország szakembereiből álló munkacsoport ma kezdte meg a munkát. Becslések szerint több mint 250 hazai település érintett. A kőzet szállítását leállították, ahova pedig már korábban lerakták az úzalékot, ott az ártalmatlanításon dolgoznak. Megfilmesítik a Louvre Múzeum tavalyi 88 millió eurós ékszerrablását. A holnap megjelenő oknyomozókönyv alapján Román Gavra rendez nagyjátékfilmet, emellett dokumentumfilm is készül az esetről. A rablók tavaly októberben fényes nappal törtek be a múzeumba, és kevesebb mint 8 perc alatt 8 felbecsülhetetlen értékű ékszert vittek el az Apollo galériából, köztük első és harmadik Napóleon feleségének ékszereit. A zsákmány azóta sem került elő. A szombati Bajnokok Ligája döntő miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani csütörtöktől Budapesten. A lezárások június 4-éig tartanak. A szurkolói zónákat a Városligetben és az MTK Sportparkban alakítják ki. A változások elsősorban a Városliget és a Puskás Aréna környékét, a belváros főbb útvonalait, valamint a repülőtérre vezető utat érintik. Városszerte több helyen lesz megállási tilalom is. Idén is számos program várja a családokat hétvégén gyermeknap alkalmából Budapesten. A BKK két napon át óriás játékokkal, színezőkkel, kvízekkel és jegyellenőri szerepjátékkal készül a Vasút Történeti Parkban. A 4-es és a 6-os villamosokon pedig ismét két napon keresztül gyerekek mondják be a megállók nevét. A MÜPÁ-ban vasárnap zenés és táncos előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal és meseprogramokkal várják a családokat. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol meg is erősödik a szél. A hajnali 12-19 fokról délutánra 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb évfél előtt 5 perccel jelentkezünk itt a Bartók Rádióban.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Nemzetközi sztárfellépők június 26-a és július 4-e között a Régi Zenei Napokon Vácott. Ne maradjon le, váltsa meg jegyét most. Philharmonia.hu

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Opera a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat mai opera közvetítésünk alkalmából. A szerkesztő Ottmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is. Bolla Milán vagyok. Ahogy a hírek előtt László Ferenc kollégám a prológban már felvezette, ma este Leos Janácsek a Makropulosz ügy című három felvonásos operáját hallhatják, arról a felvételről, mely a Bécsi Állami Operaházban készült 2025. december 6-án. A szereposztás a következő. Emilia Márti, ünnepelt énekes, Marlis Petersen, szoprán, Albert Gregor, Pavel Csernoch, tenor, Vítek, írnok, Lukás Schmidt, tenor, Krista, a lánya, Stefani Houcél, szoprán, Jaroszláv Prusz, báró, Boszkó Husz, bariton, Janek Prusz, a fia, Carlos Osuna, tenor, Dr. Kolenati, ügyvéd, Wolfgang Bankl, baszbariton, gépész Markus Pelc, bariton, takarítónő Teresa Sales Rebordao, mezzoszoprán, Hauk Schendorf Gróf, Mateusz Schmidlechner, tenor, szobalány Anita Monserrat, mezzoszoprán, a Bécsi Állami Operaház énekei zenekarát Tomás Hanusz vezényli. Hallgassuk az első felvonást.

Sed nap sed

Maréchal, inquiétez-vous.

Welt. Se c'è l'epsido, tutti va là. Pena morti, paletta!

Ci sei di petto, schietto,

non se psychiatrie.

0: ovde, di svijeta teše, ne možete.
1: Nešći.
0: Zabite od jednog pisek.

Was ist mit dir?

0: Gregory, sam neki si, treba 20 sa nam,
1: otvora pamesa,
0: otože,

Leos Janácsek a Makropulosz ügy című operájából szólt az első felvonás. A szereposztás a következő, a főbb szerepeket említem csak. Emilia Márti, ünnepelt énekes, Marlis Petersen, szoprán. Albert Gregor, Pavel Csernoch, tenor. Vítek, írnok, Lukás Schmidt, tenor. Krista, a lánya, Stephanie Hautzél, szoprán. Jaroszláv Prusz, báró, Boszkó Huz, bariton. Janek Prusz, a fia, Carlos Osuna, tenor. Dr. Korenati, ügyvéd, Wolfgang Bankl, baszbariton. A Bécsi Állami Opera énekes zenekarát Tomás Hanusz vezényli. Hallgassuk a második felvonást.

Zabrachtel! Venitus lecna Martin!

0: mi folí nieto nikdo.
1: Bože, Janku, já jsem nešťastná.
0: Proč?

0: strada.
1: Vista sulle strade.
2: Ja,
0: du bist ein Sicherer.

0: Ale co je vám? Podávno mrtvé ženě?
1: Mrtvé?
0: Mrtvé.
2: To je chybu!

Ci la podem să-l crispim să a și fotografii.

Tut nicht, tut nicht, jedes Abit. Ja. Ah, jetzt bin ich

piace possibile. Ah, sei, ah!

così col mi parlà. Passati

Leos Janácsek a Makropulosz ügy című három felvonásos operájából szólt a második felvonás. A szereposztás a következő. Emilia Márti, ünnepelt énekes, Marlis Petersen, szoprán, Albert Gregor, Pavel Csernoch, tenor, Vítek, írnok, Lukas Schmidt, tenor, Krista, a lánya, Stephanie Houtzél, szoprán, Jaroszláv Prus Báró, Boszkó Husz, bariton, Janek Prus, a fia, Carlos Osuna, tenor, Dr. Korenati, ügyvéd, Wolfgang Bankl, baszbariton. Közreműködik a Bécsi Állami Operaház ének és zenekara, a karmester Tomás Hanusz. Hallgassuk a befejező harmadik felvonást.

highly sobbie.

0: Leos Janácsek a Makropulosz ügy című három felvonásos operáját hallottuk. A szereposztás a következő volt. Emilia Márti, ünnepelt énekes, Marlis Petersen, szoprán, Albert Gregor, Pavel Csernoch, tenor, Vítek, írnok, Lukás Schmidt, tenor, Krista, a lánya, Stefani Houcél, szoprán, Jaroszláv Prusz báró, Boszkó Husz, bariton, Janek Prusz, a fia, Carlos Osuna, tenor, Dr. Kolenati, ügyvéd, Wolfgang Bankl, baszbariton, gépész, Markus Pelc, bariton, takarítónő, Teresa Sales Rebordao, mezzoszoprán, Hauk Schendorf gróf, Mateusz Schmidt-Lechner, tenor, szobalány, Anita Monserrat, mezzoszoprán. Közreműködött a Bécsi Állami Operaház ének és zenekara, vezényelt Tomás Hanusz. A felvétel a Bécsi Állami Operaházban készült 2025. december 6-án. A szerkesztő Ottmár Dávid volt.
1: Műsorajánló. Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban. A Mesterek órája adásában Ellen Altinoglu vezényel és zongorázik. Az 50 éves örmény származású francia művész, tanár, mind a brüsszeli La Monnaie Opera, mind a Frankfurti Rádió szimfonikus zenekarának vezető karmestere. Emellett tanít a párizsi konzervatoáron. Mesterek órája. Hírességek, legendás előadó művészek. Szerdán 18 órakor a Bartók Rádióban.
2: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Torockói Dunanapok. Május 29-től 30-áig a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
1: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben, május 30-án 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, a folytatásban Johannes Brahms H-moll klarinétötösét hallhatják, opusz 115. Előadja Csalló Roland klarinéton, Lezsák Zsófia és Molnár Noémi hegedűn, Gálfi Csaba brácsán, Dvorák Lajos csellón. A felvétel a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében készült 2025. április 6-án.

0: Johannes Brahms H-moll klarinétötösét hallottuk, opusz 115. Előadta Csalló Roland klarinéton, Lezsák Zsófia és Molnár Noémi hegedűn, Gálfi Csaba mély hegedűn, Dvorák Lajos gordonkán. A felvételt a Budapesti Fesztiválzenekar próbatermében 2025. április 6-án készítette Kuklis Béla hangmérnök és Szenes Tamás zenei rendező. Műsorunk végén munkatársaim, szerkesztő kollégám Otmár Dávid és a hangmérnök Molnár Endre nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. Adásunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A pihenőt érőknek jó éjszakát, amíg fentmaradóknak további kellemes rádiózást kívánok. Bolla Milánt hallották.
1: Műsorajánló.
2: Hagyományok.
3: Népdalokat játszunk olyan fiatal zenészekkel, akik nem a népzenéből jönnek.
2: Tehetségek.
4: Ez az egész közeg nem csak a szabadkai zenede, hanem maga a városunk is olyan közeg, ahol nagyon sok nemzetiség él.
2: Kulturális helyszínek.
5: Nagyon fontos az, hogy tiszteletbe tartsuk a hely szakralitását.
2: Partitúra. Összhangzat van. Szabadka. Vasárnap 15 óra 5 perckor az M5 műsorán.
6: A Magyar Klasszikus Zene Napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonkét óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
7: Köszöntöm a kortárs zene iránt érdeklődő hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő ifja Bazsinka József. Az Ars Novában ezen a héten minden hétköznap este 10 órától, tehát összesen 5 adásban a május 12-e és 15-e között Rigában megrendezett International Rostrum of Composers elnevezés viselő rádiós, nemzetközi kortárs zenei seregszemle kiemelkedő műveit ismerhetik meg. Tegnap este az általános és a 30 év alatti zeneszerző kategóriájának győztesei mellett az egyik magyar művet hallhatták. Ma a két kategóriából két-két alkotást hallgathatnak meg, mindegyik szerepel az ajánlott művek listáján, ami az általános kategória első 10, a fiatal zeneszerzők között pedig az első 6 művet jelenti. Kezdjük a zenehallgatást Jonas Lies Kárud, The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping című darabjával. Jonas Lies Kárud norvég zeneszerző, aki a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is tanult. Zenéjében gyakran a törékenység, a lassú mozgás, az ismétlés és a finom hangzás változás kerül előtérbe. The Moon Has Set, Dogs Are Sleeping. Magyarul nagyjából leszállt a hold, alszanak a kutyák. Chopin korai műveinek idézeteiből és újragondolásából épül fel, különösen azokból, amelyekben a lengyel népzene hatása is érezhető. Skárud azonban nem a romantikus ragyogást, a virtuóz csillogást keresi bennük, hanem mintha lecsupaszítaná ezt az anyagot. A mű valahol a fényes koncertterem és egy megkopott szalon világa között lebeg. A nagy romantikus gesztusok törékeny, személyes, szinte gyakorló termi helyzetek kiesnek szét. A szólisták, zongora, szaxofon, harmonika és nagybőgő nem négy különálló virtuózként jelennek meg, hanem mintha egyetlen, bizonytalanul megszólaló hangszer részei lennének. A cím Franciszek Karpinski Laura és Filon című versének egyik sorára utal. Ez a dallam lengyel népdalként is tovább élt, Chopin is idézte, Skárud pedig Chopinán keresztül nyúl vissza hozzá. Előadja a Poing együttes, Rolf Erik Nyström szaxofonon, Frode Haltli harmonikán, Hokon Telin nagybőgőn, Sanae Yoshida zongorán. Közreműködik a Norvég Rádió zenekara, vezényel Ilán Volkov.

Lee Scarrood The Moon Has Said, Dogs Are Sleeping című művét előadta Rolf Erik Nyström szaxofonon, Frode Hartley harmonikán, Håkon Tellin nagybőgőn, Sanae Yoshida zongorán. Közreműködött a Norvég Rádió zenekara, vezényelt Ilan Volkov. Most következzen Sofia Avramidou Innsmouth című műve. Sofia Avramidou görög zeneszerző és énekes, Párizsban él és az IRCAM képzését is elvégezte. Innsmouth című szimfonikus darabját H.P. Lovecraft 1936-os kisregénye az Árnyék Innsmouth fölött ihlette. A történet egy massachusettsi városba vezet, amelyet félig emberi, félig hal vagy békaszerű lények népesítenek be. Avramidou azonban nem a cselekményt meséli el zenében, hanem azt az alaktalan idegenséget próbálja megragadni, amely Lovecraft világában a félelem valódi forrása. A szerző szerint a rettegés itt nem a történetből fakad, hanem abból a köztes térből, ahol a hang, mintha nem is azonosítható helyről érkezne. Ezért a darabban a hangszerek identitása is elbizonytalanodik. A fúvósoknál megjelenő beszéd és énekszerű effektusok emberi és nem emberi hangzásokat mosnak össze, mintha ismeretlen nyelvet, kétéltű lények kuruttyolását, vagy egy egyszerre éneklő és sikoltó tömeget hallanánk. A műben egy ősi arámi ének idézete is felbukkan, amely fokozatosan eltorzul. Sofia Avramidou Innsmouth című művét a francia nemzeti zenekar adja elő, vezényel Christian Macellaru.

Sofia Avramidou Innsmouth című alkotását a francia nemzeti zenekar előadásában hallották, a karmester Christian Macellaru volt. Műsorunk hátralévő részében 30 év alatti szerzők művei hangzanak el, elsőként Adrianna Kubica-Cipek Prentomp című darabja. Adrianna Kubica-Cipek lengyel zeneszerző, Katowice-ben, Lyonban és Kopenhágában tanult. Zenéjében különösen fontos a vokális hangzás, a testi, organikus megszólalás és a finoman felépített intenzitás. Prentomp, vagyis Tavasz című darabja, a Szezon, azaz Évszakok című ciklus egyik tétele. A mű 16 önálló énekesre íródott, nem hagyományos kórus tömbként, hanem 16 külön személyes hangként kell elképzelni, amelyek együtt mégis egyetlen, finoman mozgó hangzóteret hoznak létre. A darabban az előadók bizonyos fokú szabadságot kapnak, miközben a szerkezet pontosan kontrollált. Így a zene egyszerre hat átgondoltnak és természetesen burjánzónak. A francia szöveg Victor Hugo Après l'hiver, vagyis a tél után című versének soraiból áll. A tavasz itt nem idilli évszakkép, hanem fény, meleg, visszatérő életerő, és az a kaotikus mozgás is, amelyből az új élet kinő. A Dán Rádió nemzeti énekegyüttesét Martina Batic vezényli.

Adrianna Kubica-Cipek Prentamp, vagyis Tavasz című művét a Dán Rádió Nemzeti Énekegyüttese adta elő Martina Batic vezényletével. Befejezésül hallgassák meg Janeta Spirka Iceberg című kompozícióját. Janeta Spirka lett zeneszerző, a rigai Jazeb Svitolz Zeneakadémia hallgatója. Zenéjében fontos a hangszín érzékeny kezelése és az akusztikus hangszerek újfajta megszólaltatása. Iceberg, vagyis jéghegy című darabja, abból a természeti jelenségből indul ki, amikor egy hatalmas jéghegyről letörik egy darab. A leváló tömeg először lesüllyed, a víz alatt megfordul, majd nagy erővel újra a felszínre tör. Spirka ezt nem egyszerűen illusztrálja, hanem hangzó folyamatként gondolja tovább. Sűrűsödésként, törésként, alámerülésként és váratlan felszínre bukkanásként. A szerzőt régóta foglalkoztatják a téli tájak és a jég hangjai, a fagyás finom neszei, a repedések, a hideg anyagszerűsége. A jéghegy nála metaforává is válik, annak képévé, hogy a valóságból gyakran csak a felszínt látjuk, miközben a mélyben sokkal nagyobb, rejtett rétegek mozognak. A törés pillanatában ezek hirtelen láthatóvá és hallhatóvá válnak. Spirka ezt a mai világ bizonytalanságával is összekapcsolja, de a mű végén ott marad a kérdés. A fordulat után megmutatkozhat-e egy új, tisztább, reménytelibb felszín? A lett Nemzeti Szimfonikus Zenekart Janis Stafeckis dirigálja.

0: Janita Spirka Iceberg, vagyis Jéghegy című művét a Lett Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszotta Janis Stafeckis vezérletével. Kedves hallgatóink, az idei Rostrum of Composers nemzetközi rádiós kortárs zenei seregszemle legjobb felvételeinek bemutatását holnap este 10 órakor folytatjuk az Ars Novában. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, ifjabb Bazsinka József.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Nagyszabású gálaest a Magyar Klasszikus Zene napján, Kocsis Zoltánra emlékezve születésének évfordulóján. Élőben a Zeneakadémiáról május 30-án 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Szerda este a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenyét hallgathatják meg. Rachmaninov és Schubert egy-egy átdolgozott vonós négyesek között a zeneirodalom egyik legnépszerűbb és legnehezebb hegedű versenye. Csajkovszkij D-dur versenyműve szól a francia-holland Cosima Sulez La Rivière szólójával. A hangversenymester Tfirst Péter. A január 25-i koncert felvétele a Zeneakadémiáról, szerdán 20 óra 30 perckor, a Bartók Rádióban.
2: A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából.
3: Nagy barna ház, katona áll előtte, de ne nézzen a szemébe, mert megüti magát.
4: Fogadnak ott engem?
3: Sokat kell várni, nagyon sokat. De rég beszéltem magyarul.
4: Maga magyar.
2: Örök hűség. Iványi Marcell igaz történetet feldolgozó zenés filmje június 4-én 18 óra 55 perckor a Dunán.
1: A Magyar Klasszikus Zene napja. Élőben május 30-án 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.

0: Jazz a Bartók Rádióban.
1: Köszöntöm az Éjszakai Jazz Club hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is, Fenlegi Lénárdot hallják. Ma is lemezbemutatóval készültünk, Stanislaw Richard Songs of Sunset című albumáról szólnak részletek. De előtte a Weisz Gábor készítette interjúból sok egyéb mellett leginkább címekre kapunk magyarázatot.
2: Megjelent Stanislaw Richard jazz vibrafonos legújabb lemeze. Ez egy kivételesen hosszú album, mert mostanában hozzászoktam, hogy ezek a lemezek ilyen 40-45 percesek, de ez több mint 70 perc és 15 szám van rajta. Ricsi, hogyan alakult ez ki, hogy ilyen sokat tettél fel erre az albumra?
3: Ugye régen jelent már meg albumom, elég régen, és 100-nál több, mármint levédetett szerzeményem van, hát persze dolgozok folyamatosan másokon is, most is, de ami le van védve, az 100-nál több. Így aztán már időszerű volt, hogy valamit megint rögzítsek, és most meg el is döntöttem, hogy minden évben fogok rögzíteni újabb, de persze már nem 15 szerzeményt. Egyébként ez dupla lemez lett volna. Aztán végsősorban a stúdióban szabad kezet kaptam, és szabad kezet adtam a srácoknak is. Végsősorban úgy alakult a számok hosszúsága, hogy nem is kellett dupla CD szerencsére, mert egyébként az azért az financiálisan kicsit szosabb lett volna.
2: Kik a srácok? Tehát a muzsikus társaidat mutasd be, légy szíves.
3: Igen, a legrégebbi motoros a zenekarban Kormos János, aki 25 éve muzsikált velem legelőször. Bögöti Ádám 2019 óta zenésztársam, és Hidász Tamás ő dobon. Bögöti Ádám tehát bögön, és Hidász Tamás pedig dobon.
2: A dalok címei alapján elég személyesek ezek a szerzemények. Légy szíves, beszélj róluk. A címe is az, hiszen Songs of Sunset, tehát nem is annyira vidám talán ez a cím.
3: Számomra vidám, mert egy olyan helyen élek most, igaz egy albérlet, de olyan helyen élek, ahol az egész látóhatár nyitott. És nekem eleve a délelőtt és a délutáni hangulat az, ami szerintem gyerekkorom óta megfog. Nyilván ugye ezt sokan tudhatják már a színlátásom van a hangokra, az akkordokra, a zenére, és ilyen módon nekem ez a narancságás, sárgás hangulat, a piros. Szeretem Orbán Attila festőművész munkáit is, mert nála is dominál ez a szín. Tehát a festőművészetnél is gyakran tapasztalni ezt a dominanciát, és ennek a naplementének és épp ugyan napfelkeltének is van egy ilyen dominanciája, a narancsága és a kék és a vörös tartománya, ami megjelenik. Tulajdonképpen ennek köszönhető ez az album is. Persze egy pár régebbi szerzemény is újra feldolgozásra kerül, de azért ez a címe. Úgyhogy számomra nem szomorkás. A családi vonatkozásban pedig, mivel régen jelent meg lemez, és azóta annyi mindenkinek tartozom hálával, hogy ezt most be kellett pótolnom ezen a lemezen, és nagy örömmel dedikáltam ezeket a szerzeményeket az ikonikus muzsikus társaimnak, barátaimnak, vagy éppen szüleimnek, vagy a már elhunyt ikonikus zenésznek, például Dave Samuelsnek, akinek köszönhetem részben, tulajdonképpen többek között, hogy a vibrafont megszerettem.
2: Erről beszélj egy kicsit, találkoztatok is személyesen?
3: Sajnos nem. 89-ben hallottam őket először, a Point of View albumon a Spiral Gyre zenekar tagjaként játszott akkor. Egyébként ugyanabban az évben Vasvári Pali The Don't Stop című lemeze is megjelent 89-ben, azt is ikonikus első ilyen impressziónak tartom mai napig. Viszont Vasvári Paliékkal játszott is Dave Samuels, Csepregi Gyusziékkal, így aztán tulajdonképpen vele együtt nőttem fel ezzel a muzsikával, és ahogy ő is, ugye idősrőtt ez a muzsikus, én is cseperedtem, tehát nálunk az otthon úgy van, hogy Makotózona is, már korábban beszéltek, egy családtag. Tehát ezek a muzsikusok nálunk családtagok, a szüleim is 31-nál évesen hallgatták már őket, velem együtt kénytelenek voltak, ugye, meg is szerették a jazz természetesen, szóval nálunk ezek családtagok, így van helye tulajdonképpen a családtagoknak dedikált számok között neki is.
2: És látok még egy-két muzsikust, akinek dedikáltál egy-egy számot, ők hogyan kapcsolódnak a te zenész múltadhoz?
3: Hát tulajdonképpen Aldi Meola és Tommy Brechtlein, akik szintén meghatározó alakjai voltak egy azon koncertnek köszönhetően, ha jól emlékszem, 88-as Montreali Jazz Fesztiválon léptek ők fel, és annak a televízióban le lett adva a koncertje. Rögzítettük is VHS kazettára. Hát annak idején divat volt ezeket a kazettákat, ami egyetlen felvétel volt, azt hallgattuk, mert ugye nem volt internet, csak az egyetlen volt, és ezen a koncertfelvételen dobolt Aldi Meola mellett Tommy Brechtlein. Aldi Meolának tényleg sokat köszönhetek, hiszen kérésére rögzítettem a Stanislaw Place Di Meola albumot, ami majd az ő segítségével fog megjelenni remélhetőleg, bár nem egyszerű a helyzet, sokat leveleztünk már a kiadóval is erről, úgyhogy hiába Aldi Meola muzsikája, amit én is 8-10 évesen szerettem meg, de manapság ez a fajta komplexitás, tűrés az hallgatóknál most hiányzik, úgyhogy azért van az edukációban se ismert, és benne mit letennünk az asztalra, hogy ez ne így legyen. lévén, hogy egy 8-10 éves gyerek is fogékony lehet erre a zenére. Tehát visszatérve, Aldi Melónak sokat köszönhetek zenéje által, és hát Tomi Bethlen. Aldi Melón természetesen ezen albumon nem közleműködik, neki dedikáltam egy szerzeményt, ha szárharmonikázom. Ez korábban meg is osztotta a közösségi oldalán. Tomi Bethlen pedig ugyanennek kapcsán a közösségi médiában barátkoztunk össze, megtetszett neki a szerzemény és a játékom is, sőt, még tervezzük a további munkát is.

0: az nem egy ilyen nyaralási élmény, vágy, bár viccesen így mondtam a koncerten, és így konferáltam, hanem maga az a tájegység, ott is egy ilyen naplementét, az maga magának a tájnak, a hangulatának, a vízpart, a hullámok, ez a fajta naplemente és ez a fajta színvilág, ugyanaz, mint a remény színe, de nem mint nyaralási remény, most viccből mondom, tényleg nem, hanem magának az érzésnek a színe is számomra. Ugyanez, a hó, a remény.
1: Említettem a telet, esetleg ez a kedvenc évszakot, hogy az évszakok közül tulajdonképpen ez jelenik meg egyedül?
0: Hát tulajdonképpen azért van természetesen a szóló zongorázásnak, amikor én otthon improvizálok, sokat szabadon improvizálok, de maga az improvizációnak nálam ebben van egy ilyen melankolikus jellege, az tény, és ez egy ilyen téli napon született improvizáció, szabad rögtönzés, és ezt tulajdonképpen hál' Istennek nagyon sok mindent rögzítek otthon ilyenkor, és ez így kerülhetett fel a lemezre, hogy elég jó minőségben rögzítettem ezt a felvételt, hál' Istennek, és sokszor hallgatgattam, és így került rá a lemezre.
1: Akkor jól értem, hogy a lemezen is nem csak vibrafonozol, hanem például zongorázol is?
0: Igen, zongorázom. Némelyik szerzeményben van egy ilyen elektromos midi gitár hangszín is rajta. Azt annak idején pont az említett Márvány Termi koncerten is használtam, és mondták is hangmérnökök, hogy mennyire naturalisztikus, szép gitár hangja van. Azon játszottam fel egy teljes szerzeményt a Család címmel, a legesleg utolsó szám, és zongorázom, persze ezek elektromos zongorák, meg bőgő hangszínen és szintetizátor, ilyen dolgok is szerepelnek a lemezen, amiket utólag otthon vettem fel.
1: És esetleg az albumanyaga hallható lesz majd valamikor?
0: A koncertek szervezése folyamatban van, nem egyszerű, de nem lehetetlen. Úgyhogy majd jelentkezem később az infókkal, hogy hol és mikor.
2: Várjuk a fejleményeket. Szaniszló Rihárd szavai után következenek a szerzeményei, természetesen a teljes lemez anyaga hosszúságának korlátja miatt nem fér bele a mai adásba. Közreműködik Kormos János akusztikus gitáron és basszusgitáron, Bögöti Ádám a bőgős, Hidász Tamás és Tom Brechtlein dobol. Hallunk majd különleges hangszereket, így a zongora és a vibrafon mellett a Bass Native Instrument vagy a Maletkát is szerephez jut. Témacím szerint elhangzik Song for Juliana, Dedicated Tommy Granma, The Golden, Dedicated Valdi Meola, Prayer, Havana, Hope, Song for Dave, Dedicated to Dave Samuels, The Purple, New Atlantis, A Story of You, Dedicated to My Father and Mother, fér bele a mai összeállításba.

0: A mai éjszakai jazzklubban lemezbemutatóként szóltak részletet Szaniszló Richard Songs of Sunset albumáról. Az elhangzott témacímek Song for Juliana, Dedicated Tommy Grandma, The Golden, Prayer, Havana Hope, Song for Dave, The Golden, Dedicated to Aldi Meola, Prayer, Havana Hope, Song for Dave, Dedicated to Dave Samuels, The Purple, New Atlantis, History of You, Dedicated to My Father and Mother fért bele a mai összeállításba, amit meghallgathatnak újra a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket a mai éjszakai jazzklub végén. Fellegi Lénártot hallották.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
2: A mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós köszönti Önöket. Vizsgálóbizottságok felállítását kezdeményezi a kormány a kegyelmi botrány, a Magyar Nemzeti Bank a végrehajtási rendszer, a spontán privatizáció és a gyermekvédelem ügyében. Erről is a miniszterelnök beszélt az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. Magyar Péter hangsúlyozta, minden korrupciós és hatalmi visszaélési ügyben teljes nyilvánosságot teremtenek. Felmenti tisztségéből Hajdú János tábornokot, a terrorelhárítási központ főigazgatóját a miniszterelnök. Magyar Péter ezt közösségi oldalán jelentette be. Hangsúlyozta, hogy a kormány rövidesen benyújtja a javaslatát a rendőrség átalakításáról. Hajdú János 2010 óta vezette a teket. Soron kívül átvizsgálják azt a mozdonytípust, amelynek az egyik szerelvénye kigyulladt tegnap a kelenföldi pályaudvaron, jelentette be a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt közölte, a jelentős fennakadást okozó eset rámutatott arra, hogy hatékonyabbá kell tenni a rendkívüli helyzetek kezelését a vasúti közlekedésben. A tegnapi tűzeset miatt 45 vonat maradt ki, 51 járat pedig rövidített útvonalon közlekedett. Picasso kiállítás lesz a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. A múzeumok éjszakáján június 20-án nyíló tárlaton Pablo Picasso alkotásai mellett olyan magyar képzőművészek munkái láthatók, akikkel a spanyol művész együtt dolgozott, barátságot ápolt, vagy akik hatottak rá. A tárlaton bemutatják a Guernica eredeti méretű másolatát is. Rendkívüli hőség sújtja Európa több részét. Franciaországban már heten meghaltak a napok óta tartó kánikula miatt. Több nyugati megyében a 38-39 fok lesz a következő napokban. Nagy-Britanniában is megdőlt a májusi melegrekord. Londonban 35,1 fokot mértek. Szerbiában hőségriasztást adtak ki. A napokban 34 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Híreink végén az időjárásról. Holnap délutánig napos, száraz időre számíthatunk, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 12-19, napközben 29 és 34 fok között alakul majd.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németi Attila köszönti Önöket munkatársai Katona Márta és Papp Sándor nevében is. Az 1992-ben 84 éves korában elhunyt Olivier Messiaen kétségkívül századunk muzsikájának kimagasló alakja. Az idős Messiaen élete utolsó évtizedeiben a kortárzene kikezdhetetlen tekintélyű, minden vita feletti alkotójává vált. Körülbelül úgy, mint negyed századdal korábban Stravinsky. Nála tanulta a kortárs zene későbbi nagyságainak jó része. Az ő kórusműve szól a notturno elején, O Sacrum Convivium.

O Sacrum Convivium, Olivier Messiaen kórusművét a BBC Singers énekelte. Most Beethoven G-dur rondó kapricsózója következik, más néven Harag az elveszett garas felett. Egy amerikai magángyűjteményben fedezték fel a darab kéziratát, és így derült ki, hogy ez 1800 előtt készülhetett.

Pavel Kolesnyikov előadásában hallottuk Beethoven G-dur rondóját. Harag az elveszett garas felett, bár a cím kétkedésre ad okot, például, mert az alcím Anton Schindler kézírásából származik, ő pedig valljuk be néha Schindler volt. Nicolas Kempis zenéje szól most a notturnóban.

Nicolas Kempis első szimfóniáját a Concordia együttes jóvoltából hallottuk. Fanny Mendelssohn halála mélyen megrázta a testvért Félixet, akinek egészsége ezután nem jött rendbe, nem sokkal később egyébként ő is meghalt. Fanny C-dur nyitányát ismerhetjük meg.

Fanny Mendelssohn C-dur nyitányát a lengyel rádió Katowicei szimfonikus zenekar adta elő. Purcell az angol barokk leghíresebb mestere. Hadd teljen meg szemem könnyel című antemét Grace Davidson, Alexander Lewandowska, Damien Guillaume, Samuel Bodden és Matthew Brooks szólóival halljuk.

Hadd teljen meg szemem könnyel. Henry Purcell anthemét énekes szólisták, illetve a Collegium Vocale Gent tolmácsolásában hallottuk, vezényelt Philip Herre vége. Kamarazene következik, Joseph Haydn opusz 42-es D-moll vonós négyesét játssza Pavel Haas kvartett.

József Haydn opus 42-es D-moll kvartettjét a Pavel Haas-Vonos négyes játszotta. Következő zeneszerzőnk Friedrich Kuhlau, akinek a nevével a zenét tanuló gyerekek találkoznak leginkább, kisebb szonátái maradtak fenn ugyanis. Művének címe, bevezetés és változatok az Euryanthe című opera egy dallamára.

Bevezetés és változatok az Euriente című opera egy dallamára, Friedrich Kuhlau variációját a Nanasi duó adta elő. Kuhlau Kopenhágában a királyi udvar megbecsült tagja volt, nem akart részt venni a napoleoni háborúkban, és ezért menekült Hamburgból Dániába. Henricus Albicastro egyik kantátája következik.

A mennyei angyalok kórusai. Henricus Albicastro kantátáját hallottuk az elmúlt percekben. Georges Bizet volt katona, pedig nagyon gyenge testalkata volt. A francia-porosz háborúban a nemzeti gárdához állt be harcolni. Az Arli lány első szvittjét hallgatjuk meg tőle.

Zsos Bizé, az Árli lány első szvittje hangzott el a Szlovén Rádió zenekar előadásában. A komponista diákként minden díjat begyűjtött az iskolában, szolfésban, zongorázásban, orgonálásban, zeneszerzésben egyaránt. A római díjat férkézzel nyerte el. Most Benjamin Britten egyik művét halljuk.

Britten kompozíciója hangzott el, változatok egy Frank Bridge témára. A Royal Academy of Music szólistáit Clio Gould vezényelte. Brittennek nagyon különleges képessége volt olyan zene írására, amelyek élvezetet szereztek az amatőr, illetve fiatal előadóknak. Szellemesek is voltak, újszerűek is. 2 óra van.

A Norvég Rádiózenekar hangversenye következik, amelyen Krisztina Poszka vezényelt. Elsőként Sibelius 6. szimfóniája hangzott el 2024. október 31-én. A finnek leghíresebb zeneszerzője az anyagi gondokat sosem ismerte, hiszen a finn állam egész életében bőkezűen biztosította számára a zavartalan munka lehetőségét. Egyébként ő tagja volt annak a politikai mozgalomnak, amely a finn nemzet önállóságáért szállt síkra. Az orosz cár ugyanis egy kiáltványban feloszlatta a finn parlamentet, és korlátozta az országban a sajtó és szólásszabadságot. Akkor készült a Finlandia.